A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

hiszed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja, így is.

A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Felfutóban a magánegészségügy. Súlyosan megsérült az MTK kapusa. Sokat ígér az ősz első teli holdja. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Élénkül a magánegészségügy, azt már a magyarok fele választja, legalább egy-egy vizsgálatra, de akár teljes kezelésre is. Ez derült ki egy friss elemzésből. A legtöbben privát fogorvoshoz, nőgyógyászhoz, bőrgyógyászhoz járnak. Gyarapszik azok száma is, akik ultrahang, CT vagy MR vizsgálatért fizetnek. A nagyobb műtétek döntő többségét viszont továbbra is az állami ellátórendszerben végzik. Keresik a szakképzési centrumok főigazgatóit. Október közepéig lehet pályázni. Az új vezetők határozott időre, legfeljebb 5 évre kapnak megbízatást. Lannert Judit miniszter jelezte, fontos feladat vár rájuk. Így egyebek mellett a munkaerőpiaci igényekhez kell igazítaniuk a fejlesztéseket, és erősíteniük kell a szakmai és gazdasági partnerkapcsolatokat itthon és külföldön egyaránt. Kényelmesebb, biztonságosabb és hozzáférhetőbb lehet a gyaloglás Budapesten. A főváros elfogadta az ezt biztosító új stratégiát. A fejlesztéseket 2050-ig kijelölő koncepció szerint 2030-ra a villamos megállók felének akadálymentessé kell válniuk, és cél további 200 új zebra létesítése is. Megdöbbentő körülmények között sérült meg az MTK Budapest labdarúgó csapatának kapusa. Demjén Patrikot saját lépcsőházában támadták meg, aminek következtében lábközépcsont törést szenvedett. Legalább másfél hónapig nem léphet pályára. A sportklubja rövid tájékoztatása szerint a labdarúgástól független incidens történt. A rendőrség nyomoz az ügyben. Ma este érkezik az idei ősz első teli holdja, és most igazán extra látványosságra készülhetünk. A népi kalendáriumban csak arató vagy szüreti holdként emlegetett jelenségről Nagyváradi László csillagász beszélt rádiónknak.
2: Napnyugtakor van holdkelte, tehát pontosan a földbolygó van a két égitest között. A hold sugarai nagyméretű teliholddal emelkednek fel, és jönnek át a sűrű légkörön, és vöröses színű. A szín az a levegő víz molekuláin keresztül jön, és ezért lesz vöröses ugye a holdkelte is. Most az aratás kézi erővel tovább tarthatott akár egy fél órával is a napnyugta után, mert a telihold szépen világított.
1: Derült időnk van némi felhővel, csapadék nem valószínű. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 fok körül várható. Holnap túlnyomóan napos idő valószínű, olykor elszürkül az égbolt, de eső sehol sem érkezik az országban. Az Alpok alján megélénkül a szél. Kora reggelre 1 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, a leghidegebbre a fagyzugos helyeken számíthatunk. Hétfőn zavartalan napsütés vár ránk, marad a száraz idő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor...

lámpák fénye távolodik. Mögöttem az értelmetlen szürkeségnek vége. Az ajtók sorban.

0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 2026. szeptember 26-a reggel 6 óra van. Ez a Pécsbook, a 101.7 Best FM-em.
0: Mobilon, online és az éterben. Ez a 101.7 Best FM, Pécsbook.
1: Folytatódnak az adóhatósági ellenőrzések Baranyában. 24 órás művészeti maraton zajlik több városban is. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. A NAV baranyai munkatársai jövő héten is több helyszínen végeznek ellenőrzéseket. Kedden Mohácson, szerdán pedig Szentlőrincen keresik fel a papír írószerboltokat, a háztartási és vegyi áruk kereskedéseket. Az ellenőrök ezúttal is vizsgálják a nyugtaír számlaadást, az online kasszák üzemeltetését, valamint az alkalmazottak bejelentését. A jövőben több rendőrrel találkozhatunk a pécsi helyi járatú buszokon. A Baranya vármegyei rendőrség tájékoztatása szerint kiemelten ellenőrzik a helyi járatokat, és ha kell, azonnal intézkednek is az egyenruhások. Az eddigi ellenőrzések során nem tapasztaltak jogsértést, ám az utasok a jövőben is számíthatnak a rendőri jelenlétre. A cél az, hogy az utazók biztonságban érezzék magukat, és a közösségi közlekedés mindenki számára zavartalan legyen. Az ország 9 városában, köztük Pécsett is 24 órán át festenek egyszerre az alkotók, a Szájkárt 24 művészeti maratonon. A péntek délután 1 órától szombat délután 1 óráig tartó esemény fő célja, hogy erősítse a pszichiátriai betegséggel élők önbizalmát, önértékelését, és elősegítse felépülésüket. A pécsi eseményt a PTL Klinikai Központ pszichiátriai és pszichoterápiás klinikáján tartják. A legjobb képeket egy szakértőkből álló zsűri választja majd ki, ezeket pedig be is mutatják egy vándorkiállításon, az eseményen résztvevő városokban. Továbbra is tilos a fiatalkorúakat alkohollal kiszolgálni. Erre hívta fel a figyelmet a baranyai kormányhivatal. A hatóság munkatársai idén is próbavásárlásokkal ellenőrzik, hogy a kereskedők betartják-e ezt a szabályt. A szakemberek romló tendenciáról számoltak be, míg tavaly a baranyai ellenőrzéseknél 33%-os volt a kifogásolási arány, idén eddig a már vizsgált esetek 42%-ában találtak szabálytalanságot. A hatóság minden esetben szankciót alkalmaz, ami akár több millió forintos bírság is lehet, de az üzletet is bezárathatják. Az ellenőrzések folytatódnak. Testületi ülést tartottak csütörtökön Komló városi képviselői. A találkozón több napi rendi pont is előkerült. Szó volt a költségvetés módosításáról, az óvodafejlesztés finanszírozásáról, illetve a kerékpárutakkal kapcsolatos teendőkről. A városatyák új lakótelkek előkészítéséről és intézményi kérdésekről is döntöttek. Ideiglenes szolgáltatás kimaradást tapasztalhatnak a közvilágításban a komlóiak. A Komlói Városgondnokság tájékoztatása szerint előreütemezett szerelési munkákat végeznek a rendszeren, így a Nagyrét utcában átmenetileg szünetel a közvilágítás. Az érintett szakaszon várhatóan szeptember 29-éig, azaz jövő keddig nem üzemelnek majd az utcai lámpák, ezért azt kérik, hogy az esti és éjszakai órákban gyalogosan és gépjárművel is fokozott óvatossággal közlekedjenek. Ezekben a hetekben is zajlik Komlón a 48-as tér és környezetének megújítása. A Zengő áruház előtti területen a régi burkolatot már elbontották, jelenleg az előkészítési feladatokat végzik. Az üzletek előtti burkolt terület megújul, a korábbi eperfa helyére pedig több árnyékot adó, a városi környezethez jobban illő fát ültetnek hamarosan. A korábban itt álló eperfa eltávolítását az üzletek képviselői és az ott élők is kérték. A fa termése ugyanis beszennyezte a járdát, erjedbe pedig kellemetlen szagot árasztott. A Pécsi Egyházmegye ebben az évben is meghirdette az Apa-Fia zarándoklatot. Az eseményen a résztvevők Pécsről Mária Gyűdre zarándokolnak majd október 10-én. A program célja az apák és fiaik közötti kapcsolat erősítése, az aktív pihenés és lelki töltekezés. A résztvevők október 10-én szombaton gyülekeznek majd Pécs határában. A menetet a főpásztor vezeti. A részletek az egyházmegye oldalán érhetőek el. Siklóson is keresik már a város karácsonyfáit. A város önkormányzata a közösségi oldalán tette közzé a felhívást, mely szerint azon magánszemélyek, vállalkozások, szervezetek jelentkezését várják, akiknek az ingatlanán olyan fenyő áll, amit díjmentesen felajánlanának erre a célra. A siklósi mindenki karácsonyfái a Mária utcában, illetve Mária gyűdön állnak majd advent és az ünnepek idején. 8-10 méter magas, terebélyes, formás fenyőket keresnek. A felajánlásokat telefonon várják, a fa kivágásával, szállításával kapcsolatban pedig egyeztetnek majd a tulajdonossal. Tűz volt csütörtökön az esti órákban Komlón, a Pécsi úton. Egy háromszintes társasház egyik első emeleti lakásában csaptak fel a lángok. Az egyik szobában berendezési tárgyak égtek. A komlói tűzoltók a lakás tulajdonosát kikísérték az ingatlanból. Őt a mentősök könnyű sérülésekkel szállították kórházba. A tűzoltók eloltották a tüzet és kiszellőztették a lakást. A tűz vélhetően dohányzás miatt keletkezett. Befejeződött a rendőrség legutóbbi országos akciója, melyben szeptember 16-a és 22-e között a passzív biztonsági eszközök használatát ellenőrizték, kiemeltem. A hatóság csütörtökön azt közölte, az egyhetes akció során 44 ezer járművezetőt ellenőriztek. 9 ezer esetben kellett intézkedni a biztonsági öv használatának elmulasztása miatt. 214 gyerek nem megfelelő ülésben vagy anélkül utazott. A motorosok közül pedig 81-en nem használtak bukósisakot. A hétvégén elkezdődik a férfi és a női kosárlabda bajnokság is. A nők mezőnyében címvédő NK Universitas Pécs szombaton a Szekszárd otthonában lép pályára. A két csapat délután 6 órakor találkozik a Tolnai megyeszékhely sportcsarnokában. Idegenben kezdi a szezont az NK a férfi csapata is. Az együttes az atomerőmű ellenfeleként lép pályára, szintén szombaton délután 6 órakor a Paksi csarnokban. Idegenben a MAVC ellen kezdi meg az idei bajnokságot a PVSK Panthers. A férfi kosárlabda NB1B-ben szereplő két csapat néhány hete már találkozott edzőmeccsen, akkor a PVSK sima győzelmet aratott. A mai találkozó délután 17:30-kor kezdődik a budapesti Gabányi László sportcsarnokban. A labdarúgó NB3 délnyugati csoportjában ma városi derbit rendeznek. A 9. fordulóban a PTE Peac és a PMFC találkozik. A tabella első helyén álló PMFC, illetve a 4. PTE a Stadion utcai pályán meccsel majd. A mérkőzés délután 4 órakor kezdődik. Ez volt a Pécsbook, a 101.7 Best FM-em.
0: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Best FM. Best FM. A legnagyobb sztár.

0: Ez a Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, szeptember 26-a van, szombat, megkezdjük szeptember utolsó hétvégéjét, na ne, hogy az ébredés és a napindítás mellé a legjobb zenékkel. Itt lesz velem a Boomfunk MC's a Freestylerrel, a kezdés pedig Justin Timberlake-é. Szól a Can't Stop the Feeling, ébredjünk együtt.
0: Best FM, a legjobb zenék.

Tudtam meg egy csomó felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díja, karrier, mint három csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön. Lehet,

Best FM a legjobb zenék. Ez volt Cooney Williams és Moni Love közöse a Saturday, méghozzá Mausti editjében. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Szeptember 26-a van szombat. Hamarosan hozok minden infót erről a napról, amit tudni kell. Na meg a legjobb zenéket az ébredés és a napindítás mellé. Jön a Boomfuck MCs, és ez a

0: Best of a legjobb zenék. Basement Jacks ébresztett minket, ez volt a Good Luck. Szép reggelt kívánok mindenkinek, szeptember 26-a van szombat. A Justinák a névnaposok, a születésnaposok között pedig Olivia Newton-Johnt és Christina Milian-t köszönthetem. Ezen a napon van egyébként az Európa Tanács kedvezményezésére a nyelvi sokszínűség napja és a fogamzásgátlás világnapja, valamint a tiszta hegyek napja is. És ezen a napon rögzítették az első napfogyatkozást méghozzá időszámításunk előtt 322-ben, az ókori Mezopotámiában. A legjobb zenékkel pedig hamarosan folytatjuk, ugyanis most tartok egy rövid szünetet, aztán a hírek után jön Florida, és szól a Good Feeling.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Szeptember utolsó napjaiban is folytatódnak az adóhatósági ellenőrzések. 20 fok fölé emelkedhet ma a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. A NAV baranyai munkatársai jövő héten is több helyszínen végeznek ellenőrzéseket. Kedden Mohácson, szerdán pedig Szentlőrincen keresik fel a papír írószerboltokat, a háztartási és vegyi áruk kereskedéseket. Az ellenőrök ezúttal is vizsgálják a nyugta és számlaadást, az online kasszák üzemeltetését, valamint az alkalmazottak bejelentését. Testületi ülést tartottak csütörtökön Komló városi képviselői. A találkozón több napirendi pont is előkerült. Szó volt a költségvetés módosításáról, az óvodafejlesztés finanszírozásáról, illetve a kerékpárutakkal kapcsolatos teendőkről. A városatyák új lakótelkek előkészítéséről és intézményi kérdésekről is döntöttek. Ideiglenes szolgáltatás kimaradást tapasztalhatnak a közvilágításban a komlóiak. A Komlói Városgondnokság tájékoztatása szerint előre ütemezett szerelési munkákat végeznek a rendszeren, így a Nagyrét utcában átmenetileg szünetel a közvilágítás. Az érintett szakaszon várhatóan szeptember 29-éig, azaz jövő keddig nem üzemelnek majd az utcai lámpák, ezért azt kérik, hogy az esti és éjszakai órákban gyalogosan és gépjárművel is fokozott óvatossággal közlekedjenek. A labdarúgó MB3 délnyugati csoportjában ma városi derbit rendeznek. A 9. fordulóban a PTE Peac és a PMFC találkozik. A tabella első helyén álló PMFC, illetve a 4. PTE a Stadion utcai pályán meccsel majd. A mérkőzés délután 4 órakor kezdődik.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: A Magyar Közút tájékoztatása szerint csomópontot építenek Pécsett az Üszögi út Nagykozári út találkozásánál. A helyszínen október végéig útszűkület érvényes. Építési munkákat végeznek a 6-os út Pécsi-Zsolnai úti szakaszán. A főváros felé vezető oldalon egy szakaszon sávlezárás érvényes. A 6-os úton Pécs-Hírnél jelzőlámpa építési munkákat végeznek, emiatt a Zengő utca a főúttól északi irányba egyirányúvá vált. A meteorológusok előrejelzései szerint ma a napsütés mellett fátyol és gomoly felhők is megjelenhetnek az égen. Jelentős csapadék nem várható térségünkben, a szél is általában mérsékelt marad. A hőmérséklet maximuma 21 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, ez volt Sola Ama és a You Are The One I Love. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Hogy milyen témák lesznek a mai nap reggelén? Hát már mondom is, érkezik majd egy kislány, aki a Rubik kockán új világrekordot állított fel a női kategóriában, úgyhogy mindössze 6 éves, kíváncsi vagyok, hogy majd mi sül ki ebből, mennyi volt a pontos ideje, és egyébként mennyivel verte meg az előzőt, úgyhogy mindent körbe tárgyalunk ezzel kapcsolatban majd 7 óra után. Aztán 8 órakor jön Ricky Martin, aki 20 év után újra spanyol nyelvű filmben szerepel, erről is hozok minden részletet, és 9 óra után pedig irány a Forma 1 világa, ugyanis a mai napon rendezik meg a versenyt, és ez egy tök rendhagyó dolog, hogy szombaton lesz, mert hogy pénteken volt az időmérő, valahogy így jött ki ez az azerbajdzsáni nagy díj, és hogy Bakuban hogyan áll jelen pillanatban a mezőny, Antonelli esélyese vagy se, ezt is körbe fogjuk tárgyalni, na meg persze hozom a legjobb zenéket az ébredés és a napindítás.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, aztán 7 óra után foglalkozunk azzal a 6 éves kínai kislánnyal, aki a női kategóriában a Rubik kocka összerakásában világrekordot döntött, aztán természetesen zenélünk is, hozom a legjobb zenéket az ébredés és a napindítás mellé. Például itt lesz velem a Deja Vu, és szól majd a Can't Stop.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Továbbra is tilos a fiatalkorúak kiszolgálása alkohollal. Jobbára napos, nyugodt őszi idő várható. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Továbbra is tilos a fiatalkorúakat alkohollal kiszolgálni. Erre hívta fel a figyelmet a Baranyai Kormányhivatal. A hatóság munkatársai idén is próbavásárlásokkal ellenőrzik, hogy a kereskedők betartják-e ezt a szabályt. A szakemberek romló tendenciáról számoltak be, míg tavaly a baranyai ellenőrzéseknél 33%-os volt a kifogásolási arány, idén eddig a már vizsgált esetek 42%-ában találtak szabálytalanságot. A hatóság minden esetben szankciót alkalmaz, ami akár több millió forintos bírság is lehet, de az üzletet is bezárathatják. Az ellenőrzések folytatódnak. A jövőben több rendőrrel találkozhatunk a pécsi helyi járatú buszokon. A Baranya vármegyei rendőrség tájékoztatása szerint kiemelten ellenőrzik a helyi járatokat, és ha kell, azonnal intézkednek is az egyenruhások. Az eddigi ellenőrzések során nem tapasztaltak jogsértést, ám az utasok a jövőben is számíthatnak a rendőri jelenlétre. A cél az, hogy az utazók biztonságban érezzék magukat, és a közösségi közlekedés mindenki számára zavartalan legyen. A hétvégén elkezdődik a férfi és a női kosárlabda bajnokság is. A nők mezőnyében címvédő NK Universitas Pécs szombaton a Szekszárd otthonában lép pályára. A két csapat délután 6 órakor találkozik a Tolnai megyeszékhely sportcsarnokában. Idegenben kezdi a szezont az NK a férfi csapata is. Az együttes az atomerőmű ellenfeleként lép pályára, szintén szombaton délután 6 órakor a Paksi csarnokban.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
1: A Magyar Közút tájékoztatása szerint csomópontot építenek Pécsett az Üszögi út Nagykozári út találkozásánál. A helyszínen október végéig útszűkület érvényes. Építési munkákat végeznek a hatos út Pécsi Zsolnai úti szakaszán. A főváros felé vezető oldalon egy szakaszon sávlezárás érvényes. A hatos úton Pécs-Hírnél jelzőlámpa építési munkákat végeznek, emiatt a Zengő utca a főúttól északi irányba egyirányúvá vált. A meteorológusok előrejelzései szerint ma a napsütés mellett fátyol és gomoly felhők is megjelenhetnek az égen. Jelentős csapadék nem várható térségünkben, a szél is általában mérsékelt marad. A hőmérséklet maximuma 21 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Egy 6 éves kislány új rekordot állított össze a női kategóriában, méghozzá a Rubik kockánál. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem például a Faithless, szól majd az Insomnia, és a Black Eyed Peas-szel indulunk. Ez a Don't Lie, elmúlt 7 óra, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, szép reggelt mindenkinek!
0: Best FM, a

Best FM a legjobb zenék. Egy mindössze 6 éves kínai kislány, Lien Yunsche, remélem, hogy jól mondom, új női világcsúcsot állított fel a klasszikus 3x3-as Rubik kocka kirakásában, miután egy versenyen elképesztő 4,27 másodperces átlagidőt ért el. Ezzel az első női versenyző lett a világon, aki 4,5 másodperc alá tudott kerülni ebbe a kategóriába. Édesanyja elmondása szerint a kislány naponta 2-3 órát gyakorol, és több mint 1300 különböző algoritmus mozdulatsort memorizált. A kockázás mellett szabad idejében tánccal és zenével is foglalkozik. A Rubik Ernő magyar építész által a 70-es években feltalált logikai feltörő népszerűsége azóta is töretlen, és a profi versenyzők generációról generációra döntik meg a korábban elképzelhetetlennek hitt rekordokat. Gratulálunk a kínai kislánynak tényleg, és hát óriási dolog egyébként, hogy egy ilyen játék fent tudott maradni, ami innen Magyarországról származik a mai napig, és még mindig ott van a csúcson és használják. Egyet a Rubik Ernőnek is csak gratulálni tudunk, hogy egy ilyen hungarikumot alkotott. Nem tudom, hogy az a egyébként a Rubik kocka, de én most megszavaztam annak. Az ébredést meg a napindítást pedig folytatom még hozzá a legjobb zenékkel. Itt lesz velem a Faithless és az Insomnia hamarosan, a folytatás viszont a Deja Vu-jé szól a I Can't Stop most itt a Besten. Ébredjünk együtt!

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Fateless és az Insomnia. Aki nem ébredt meg, az most ennek a dalnak köszönhetően fölkapta a fejét, mint ahogy én is. Szép reggelt. Szeptember 26-a van egyébként szombat. A Justinák a névnaposok, a születésnaposok között pedig Olivia Newton-John-t köszönhetjük, és Christina Milian-t. Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon van egyébként a nyelvi sugszűnésvég napja, a fogamzásgátlás világnapja és a tiszta hegyek napja is. Én most tiszta fejjel megyek tovább itt a reggelbe, csak tartok egy rövid szünetet, bedobok egy kávét, és a hírek után már játszom is, majd a Stars on 45 slágerét jön az If You Could Read My Mind ide a Bestre.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: 24 órás művészeti maraton zajlik az ország több városában is. Napközben nyugodt, derűs időre számíthatunk. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Az ország 9 városában, köztük Pécsett is 24 órán át festenek egyszerre az alkotók. A Szájkárt 24 művészeti maratonon. A péntek délután 1 órától szombat délután 1 óráig tartó esemény fő célja, hogy erősítse a pszichiátriai betegséggel élők önbizalmát, önértékelését, és elősegítse felépülésüket. A pécsi eseményt a PTE Klinikai Központ pszichiátriai és pszichoterápiás klinikáján tartják. A legjobb képeket egy szakértőkből álló zsűri választja majd ki, ezeket pedig be is mutatják egy vándorkiállításon az eseményen résztvevő városokban. Siklóson is keresik már a város karácsonyfáit. A város önkormányzata a közösségi oldalán tette közzé a felhívást, mely szerint azon magánszemélyek, vállalkozások, szervezetek jelentkezését várják, akiknek az ingatlanán olyan fenyő áll, amit díjmentesen felajánlanának erre a célra. A siklósi mindenki karácsonyfái a Mária utcában, illetve Mária gyűdön állnak majd advent és az ünnepek idején. 8-10 méter magas, terebélyes, formás fenyőket keresnek. A felajánlásokat telefonon várják, a fa kivágásával, szállításával kapcsolatban pedig egyeztetnek majd a tulajdonossal. Idegenben a Mavcellen kezdi meg az idei bajnokságot a PVSK Panthers. A férfi kosárlabda NB1B-ben szereplő két csapat néhány hete már találkozott edzőmeccsen, akkor a PVSK sima győzelmet aratott. A mai találkozó délután 17:30 kezdődik a budapesti Gabányi László sportcsarnokban.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: A Magyar Közút tájékoztatása szerint csomópontot építenek Pécsett az Üszögi út Nagykozári út találkozásánál. A helyszínen október végéig útszűkület érvényes. Építési munkákat végeznek a 6-os út Pécsi Zsolnai úti szakaszán. A főváros felé vezető oldalon egy szakaszon sáblezárás érvényes. A 6-os úton Pécs hírnél jelzőlámpa építési munkákat végeznek, emiatt a Zengő utca a főúttól északi irányba egyirányúvá vált. A meteorológusok előrejelzései szerint ma a napsütés mellett fátyol és gomoly felhők is megjelenhetnek az égen. Jelentős csapadék nem várható térségünkben, a szél is általában mérsékelt marad. A hőmérséklet maximuma 21 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék, Rúzsa Magdi és Begi közöse volt ez a nyári zápor. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Szeptember 26-a van szombat, a Justinák a névnaposok, a születésnaposok között pedig Olivia Newton-John és Christina Milian-t köszönthetem. Isten értesse az ünnepelteket. A legjobb zenékkel pedig természetesen megyünk tovább, na meg témánk is lesz majd. Elmondom, hogy 8 óra után a következő órában Ricky Martinnal foglalkozunk, aki 20 éve volt először benne egy spanyol nyelvű filmben, és most újra láthatjuk. Jönnek majd erről a részletek, hogy pontosan miben, és 9 óra után pedig a sportrovatban beszélhetnénk a magyar válogatottról, de sokkal aktuálisabb a mai Forma 1, úgyhogy kicsit ránézünk a rajtrácsra, hogy hogyan alakult, mert rendhagyó módon a mai napon lesz majd a verseny, méghozzá Azerbajdzsánban, úgyhogy a bakui pályára fogunk ellátogatni egy picit, és természetesen hozom a legjobb zenéket az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem Craig David és Sting közöse a Rise or Fall, na meg most Janet Jackson szól a Together Again.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, aztán 8 óra után jön Ricky Martin, aki 20 év után újra spanyol nyelvű filmben szerepel. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. A spanyolok tudnak igazán érzelmesek lenni, meg a romantikázni, de mi most angol anyanyelven fogunk egy ilyen dalt meghallgatni, ugyanis Robbie Williams lesz a romantika felelős majd a következő órában. A She's the One-nal fog minket majd ébreszteni például.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Továbbra is tilos a fiatalkorúak kiszolgálása alkohollal. Jobbára napos, nyugodt őszi idő várható. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Továbbra is tilos a fiatalkorúakat alkohollal kiszolgálni. Erre hívta fel a figyelmet a Baranyai Kormányhivatal. A hatóság munkatársai idén is próbavásárlásokkal ellenőrzik, hogy a kereskedők betartják-e ezt a szabályt. A szakemberek romló tendenciáról számoltak be, míg tavaly a baranyai ellenőrzéseknél 33%-os volt a kifogásolási arány, idén eddig a már vizsgált esetek 42%-ában találtak szabálytalanságot. A hatóság minden esetben szankciót alkalmaz, ami akár több millió forintos bírság is lehet, de az üzletet is bezárathatják. Az ellenőrzések folytatódnak. A Pécsi Egyházmegye ebben az évben is meghirdette az apa-fia zarándoklatot. Az eseményen a résztvevők Pécsről Mária Gyűdre zarándokolnak majd október 10-én. A program célja az apák és fiaik közötti kapcsolat erősítése, az aktív pihenés és lelki töltekezés. A résztvevők október 10-én szombaton gyülekeznek majd Pécs határában. A menetet a főpásztor vezeti. A részletek az egyházmegye oldalán érhetőek el. Tűz volt csütörtökön az esti órákban Komlón, a Pécsi úton. Egy háromszintes társasház egyik első emeleti lakásában csaptak fel a lángok. Az egyik szobában berendezési tárgyak égtek. A komlói tűzoltók a lakás tulajdonosát kikísérték az ingatlanból, őt a mentősök könnyű sérülésekkel szállították kórházba. A tűzoltók eloltották a tüzet és kiszellőztették a lakást. A tűz vélhetően dohányzás miatt keletkezett.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
1: A Magyar Közút tájékoztatása szerint csomópontot építenek Pécsett az Üszögi út Nagykozári út találkozásánál. A helyszínen október végéig útszűkület érvényes. Építési munkákat végeznek a hatos út Pécsi Zsolnai úti szakaszán. A főváros felé vezető oldalon egy szakaszon sávlezárás érvényes. A hatos úton Pécs hírnél jelzőlámpa építési munkákat végeznek, emiatt a Zengő utca a főúttól északi irányba egyirányúvá vált. A meteorológusok előrejelzései szerint ma a napsütés mellett fátyol és gomoly felhők is megjelenhetnek az égen. Jelentős csapadék nem várható térségünkben, a szél is általában mérsékelt marad. A hőmérséklet maximuma 21 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 8 óra, mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, szeptember 26-a szombat van, szeptember utolsó szombatja, és ebben az órában Ricky Martin lesz a középpontban, ugyanis újra 20 év után spanyol nyelvű filmben fog szerepelni. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Nina Sky-jal indulunk, ez a Move Your Body.
0: Best FM.

right thing, put it on. We are

Best FM a legjobb zenék. Ricky Martin érkezik, a Grammy-díjas énekes és színész 2 évtized után tér vissza egy spanyol nevű mozi világába. Ricky Martin a mexikói Wander Gracia Bernal legújabb, remélem jól mondtam a nevét, és a címét is jól fogom mondani, Hombre al Gadu filmben kapott szerepet, emellett pedig a film exkluzív producere is lett. Az énekes egy Robbie nevű karaktert alakít, a rendező elmondása szerint kezdettől fogva Martint képzelte el a szerepben, a sztár pedig a forgatókönyv ismerete nélkül azonnal igent mondott a felkérésre, bár a jeleneteit egyetlen egy nap alatt leforgatták, lelkesedésével a projekt egyik legfőbb támaszává vált. A produkció világpremiérjét a Velencei Filmfesztiválon tartják, majd Torontóban is be fogják mutatni, és az egyike lehet annak a 17 alkotásnak, amely esélyes arra, hogy Mexikót képviselje majd a 99. Oscar-gálán is. Nálam pedig az ébredés és a napindítás jeles képviselője lesz majd Robbie Williams a She's the One-nal, na meg most a Flower Power érkezik, és a You Won't Forget About Me most ide a Bestre.

0: Best FM a legjobb zenék. A Well Hello-nak köszönhetően ellátogattunk egy diszkóklubba, és Tidernit is magunkkal vittük. Szűcs Judit slágerét dolgozták át zseniálisan. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Szeptember 26-a van szombat. Együtt töltjük a szeptember utolsó hétvégéjének a reggelét és a délelőttjét. A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori. Egyébként a mai napon van annak az évfordulója, hogy időszámításunk előtt 322-ben ezen a napon rögzítették az első napfogyatkozást az ókori Mezopotámiába, és egyébként a Tiszta Hegyek napja is a mai napon van. A legjobb zenékkel pedig mindjárt folytatom, csak tartunk egy rövid szünetet, és érkezik Will Smith, a hírek után itt lesz a Getting Jiggy With It.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Szeptember utolsó napjaiban is folytatódnak az adóhatósági ellenőrzések. 20 fok fölé emelkedhet ma a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. A NAV baranyai munkatársai jövő héten is több helyszínen végeznek ellenőrzéseket. Kedden Mohácson, szerdán pedig Szentlőrincen keresik fel a papírírós szerboltokat, a háztartási és vegyi áruk kereskedéseket. Az ellenőrök ezúttal is vizsgálják a nyugta és számlaadást, az online kasszák üzemeltetését, valamint az alkalmazottak bejelentését. Testületi ülést tartottak csütörtökön Komló városi képviselői. A találkozón több napirendi pont is előkerült. Szó volt a költségvetés módosításáról, az óvodafejlesztés finanszírozásáról, illetve a kerékpárutakkal kapcsolatos teendőkről. A városatyák új lakótelkek előkészítéséről és intézményi kérdésekről is döntöttek. Ideiglenes szolgáltatás kimaradást tapasztalhatnak a közvilágításban a komlóiak. A Komlói Városgondnokság tájékoztatása szerint előre ütemezett szerelési munkákat végeznek a rendszeren, így a Nagyrét utcában átmenetileg szünetel a közvilágítás. Az érintett szakaszon várhatóan szeptember 29-éig, azaz jövő keddig nem üzemelnek majd az utcai lámpák, ezért azt kérik, hogy az esti és éjszakai órákban gyalogosan és gépjárművel is fokozott óvatossággal közlekedjenek. A labdarúgó MB3 délnyugati csoportjában ma városi derbit rendeznek. A 9. fordulóban a PTE Peac és a PMFC találkozik. A tabella első helyén álló PMFC, illetve a 4. PTE a Stadion utcai pályán meccsel majd. A mérkőzés délután 4 órakor kezdődik.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: A Magyar Közút tájékoztatása szerint csomópontot építenek Pécsett az Üszögi út Nagykozári út találkozásánál. A helyszínen október végéig útszűkület érvényes. Építési munkákat végeznek a 6-os út Pécsi Zsolnai úti szakaszán. A főváros felé vezető oldalon egy szakaszon sávlezárás érvényes. A 6-os úton Pécs hírnél jelzőlámpa építési munkákat végeznek, emiatt a Zengő utca a főúttól északi irányba egyirányúvá vált. A meteorológusok előrejelzései szerint ma a napsütés mellett fátyol és gomoly felhők is megjelenhetnek az égen. Jelentős csapadék nem várható térségünkben, a szél is általában mérsékelt marad. A hőmérséklet maximuma 21 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék, Fedele Grandék rázták fel a reggelt még hozzá. Ida Kor volt ott az oldalán, az az Ida Kor, aki 2027-ben, ha minden jól megy, érkezik majd Magyarországra. Kíváncsian várom egyébként, hogy élőben majd milyen lesz az énekesnő. A legjobb zenékkel pedig megyünk tovább, érkezik a Flip the Script csapata, de előbb hagyd mondjam el, hogy a következő órában a sport lesz terítéken, és nem a magyar válogatottról lesz szó. Ezt félretesszük egy kicsit, és majd holnap fogjuk kitárgyalni, ugyanis a mai napon rendezik meg rendhagyó módon szombaton a versenyt Bakuban a Forma 1-be. Az azerbajdzsáni nagy díjt fogjuk egy kicsit megnézni, és természetesen a legjobb zenéket is hozom, ahogy már mondtam. Megyünk tovább, itt lesz például Dante Thomas, Miss Kaliforniája, meg ahogy ígértem, a Flip the Script, és szól a You to Me.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, aztán 9 óra után Forma 1, egy kicsit megnézzük a bakui nagydíj rajtrácsát, és természetesen a legjobb zenéket is hozom. Ezek lesznek inkább túlnyomó többségben. Itt lesz velem Melanie C és az I Turn To You például.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Továbbra is tilos a fiatalkorúak kiszolgálása alkohollal. Jobbára napos, nyugodt, őszi idő várható. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Továbbra is tilos a fiatalkorúakat alkohollal kiszolgálni. Erre hívta fel a figyelmet a Baranyai Kormányhivatal. A hatóság munkatársai idén is próbavásárlásokkal ellenőrzik, hogy a kereskedők betartják-e ezt a szabályt. A szakemberek romló tendenciáról számoltak be, míg tavaly a baranyai ellenőrzéseknél 33%-os volt a kifogásolási arány, idén eddig a már vizsgált esetek 42%-ában találtak szabálytalanságot. A hatóság minden esetben szankciót alkalmaz, ami akár több millió forintos bírság is lehet, de az üzletet is bezárathatják. Az ellenőrzések folytatódnak. A jövőben több rendőrrel találkozhatunk a pécsi helyi járatú buszokon. A Baranya vármegyei rendőrség tájékoztatása szerint kiemelten ellenőrzik a helyi járatokat, és ha kell, azonnal intézkednek is az egyenruhások. Az eddigi ellenőrzések során nem tapasztaltak jogsértést, ám az utasok a jövőben is számíthatnak a rendőri jelenlétre. A cél az, hogy az utazók biztonságban érezzék magukat, és a közösségi közlekedés mindenki számára zavartalan legyen. A hétvégén elkezdődik a férfi és a női kosárlabda bajnokság is. A nők mezőnyében címvédő NK Universitas Pécs szombaton a Szekszárd otthonában lép pályára. A két csapat délután 6 órakor találkozik a Tolnai megyeszékhely sportcsarnokában. Idegenben kezdi a szezont az NK a férfi csapata is. Az együttes az atomerőmű ellenfeleként lép pályára, szintén szombaton délután 6 órakor a Paksi csarnokban.
0: A Best FM navigáció támogatója a Bettó Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
1: A Magyar Közút tájékoztatása szerint csomópontot építenek Pécsett az Üszögi út Nagykozári út találkozásánál. A helyszínen október végéig útszűkület érvényes. Építési munkákat végeznek a hatos út Pécsi Zsolnai úti szakaszán. A főváros felé vezető oldalon egy szakaszon sávlezárás érvényes. A hatos úton Pécs hírnél jelzőlámpa építési munkákat végeznek, emiatt a Zengő utca a főúttól északi irányba egyirányúvá vált. A meteorológusok előrejelzései szerint ma a napsütés mellett fátyol és gomoly felhők is megjelenhetnek az égen. Jelentős csapadék nem várható térségünkben, a szél is általában mérsékelt marad. A hőmérséklet maximuma 21 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Irány az azerbajdzsáni nagydíj, ahol rendhagyó módon a versenyt nem vasárnap, hanem szombaton rendezik a Forma 1-be, úgyhogy egy kicsit átnézzük a rajtrácsot, és természetesen a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napirítás mellé. Szeptember 26 szombat, a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori. Az ébresztő felelősök között ott van Tom Novi Limával az oldalán, a kezdés pedig Arás és Rebecca közösségé.
0: Best

a világ ellen. Best FM a legjobb zenék. Egy szabad hétvége után szombatra előhozott azeri nagydíja folytatódik a 2026-os Forma 1-es szezon. A világbajnoki állást a Mercedes domináns olasz pilótája Kimi Antonelli vezeti, akinek ez a hétvége sajnos eddig nem úgy alakult, mint ahogy tervezte, mert hogy az időmérőn, ami egyébként tegnap pénteken volt megtartva, a 16. helyet szerezte meg. Az első helyen Russell, a második helyen Leclerc, a harmadik helyen pedig Piastri volt, az abszolút favorit pedig Lewis Hamilton csak a 6. helyet tudta megszerezni. A 2026-os Forma 1-es azeri nagydíj futamát rendhagyó módon ma rendezik tehát, egy azerbajdzsáni nemzeti emléknap miatt. A legjobb zenékkel pedig megyünk tovább, itt lesz velem például a Salt and Pepper és a Shoop, a folytatás pedig Gabrielle-é, és ez a Dreams most itt a Westen.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Salt and Pepper és a Shoop, ami egyszer a 90-es években meghódította már a világot, aztán pedig újra a fiatalok körében is elterjedt a Deadpool filmnek köszönhetően a 2010-es évek elején. A legjobb zenékkel pedig megyünk tovább, itt lesz például velem a brit DJ Fatboy Slim és a Praise You, a folytatás pedig a Try Again-é, itt most itt a Best FM.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
2: Mit tehet a sejt?
3: Mit tehet a sejt?
2: Mit tehet a sejt?
3: Aki mit se sejt?
4: Nem zörög a vivar, ha nincs vihar, de jön a sors meg a bors. Az orrom alá, ez ugye bezavar? Akit a kutya sem kérdez, vajon az miért lesz, ha nem akar? Ma délután a papa meg a mama a csoda ladán hamar ért haza, és

0: tehet a sejt?
1: Alakul a molekula, mocorog az atom, a genetikusokat csókoltatom. Vajon innen az út mifele visz? S miért rohanok úgy a kárkár Louis? Ez az út hova jut? A hepe csupa hupa, indul aki

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, aztán átlépünk a délelőttbe, de én és a legjobb zenék maradunk. Egészen délig hozom velük a hangulatot, hogy a Best hétvége is jól teljen. Bekészítettem például segít, a Hey Sexy-vel érkeznek. Kortyolok egyet a vizemből, aztán folytatjuk majd 10 óra után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Yes. Come on.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: 24 órás művészeti maraton zajlik az ország több városában is. Napközben nyugodt, derűs időre számíthatunk. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Az ország 9 városában, köztük Pécsett is 24 órán át festenek egyszerre az alkotók. A Szájkárt 24 művészeti maratonon. A péntek délután 1 órától szombat délután 1 óráig tartó esemény fő célja, hogy erősítse a pszichiátriai betegséggel élők önbizalmát, önértékelését, és elősegítse felépülésüket. A pécsi eseményt a PTE Klinikai Központ pszichiátriai és pszichoterápiás klinikáján tartják. A legjobb képeket egy szakértőkből álló zsűri választja majd ki, ezeket pedig be is mutatják egy vándorkiállításon, az eseményen részt

0: levő városokban. Siklóson is keresik már a város karácsonyfáit. A város önkormányzata a közösségi oldalán tette közzé a felhívást, mely szerint azon magánszemélyek, vállalkozások, szervezetek jelentkezését várják, akiknek az ingatlanán olyan fenyő áll, amit díjmentesen felajánlanának erre a célra. A siklósi mindenki karácsonyfái a Mária utcában, illetve Mária gyűdön állnak majd advent és az ünnepek idején. 8-10 méter magas, terebélyes, formás fenyőket keresnek. A felajánlásokat telefonon várják, a fa kivágásával, szállításával kapcsolatban pedig egyeztetnek majd a tulajdonossal. Idegenben a Mavcellen kezdi meg az idei bajnokságot a PVSK Panthers. A férfi kosárlabda NB1B-ben szereplő két csapat néhány hete már találkozott edzőmeccsen, akkor a PVSK sima győzelmet aratott. A mai találkozó délután 17:30 kezdődik a budapesti Gabányi László sportcsarnokban.
1: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
0: A Magyar Közút tájékoztatása szerint csomópontot építenek Pécsett az Üszögi út Nagykozári út találkozásánál. A helyszínen október végéig útszűkület érvényes. Építési munkákat végeznek a 6-os út Pécsi Zsolnai úti szakaszán. A főváros felé vezető oldalon egy szakaszon sáblezárás érvényes. A 6-os úton Pécs hírnél jelzőlámpa építési munkákat végeznek, emiatt a Zengő utca a főúttól északi irányba egyirányúvá vált. A meteorológusok előrejelzései szerint ma a napsütés mellett fátyol és gomoly felhők is megjelenhetnek az égen. Jelentős csapadék nem várható térségünkben, a szél is általában mérsékelt marad. A hőmérséklet maximuma 21 fok közelében alakul majd.
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép napot kívánok mindenkinek, elmúlt 10 óra a mikrofonnál Horváth Zoltán, hol is szeptember 26-a van szombat, indul a Best hétvége, naná, hogy a legjobb zenékkel, és olyan előadók társaságába tölthetjük ezt az órát, mint például a Backstreet Boys, de itt lesz velem például Shaggy, a kezdés pedig Bob Marley, a Jammin-nel indulunk, hadd szóljon, rádiózzunk együtt déli.
1: Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt Filó, és a jó, hogy itt vagy. Szép napot mindenkinek, szeptember 26-a van szombat. A névnaposok a Justinák, a születésnaposok között pedig Olivia Newton-John-t és Christina Milliant köszönthetem. Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon van egyébként a nyelvi sokszínűség napja, és a fogamzásgátlás világnapja, és a tiszta hegyek napját is a mai napon tartjuk. A legjobb zenékkel pedig megyünk tovább. Itt lesz például velem a Blacketek és a Heartless, a folytatásban pedig jön egy kedvenc, még hozzá a Funky Bulik egyik kedvence, a Cantaloupe-pal megyünk tovább most itt a Best-en.
1: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening, a recording for Blue Note Records.

0: We're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék. A Black Cat-ek megmutatta a világnak, hogy hogy kell összegyúrni a szimfonikus zenét a hip-hoppal és a rappel. Zseniálisra sikerült ez a dal, és természetesen folytatjuk még az óra végéig, van még bőven időnk, csak egy rövid szünet jön, aztán már is folytatom az NSYNC-kel. Itt lesz tőlük az It's Gonna Be Me hamarosan.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM.
1: Ülöm elém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, és utána pedig az utolsó közös órán következik a mai napon, amiben például itt lesz a Black Eyed Peas a Where is the Love-val.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Szakorvos labor CT egyre többen intézik privátban. Sokat költünk bioélelmiszerekre. Egy rolleres mobilokkal helyzet volt egy fővárosi börtönnél. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Már a magyarok fele választja legalább egy-egy vizsgálatra, de akár teljes kezelésre is a magánegészségügyet, ez derült ki egy friss felmérésből. A legtöbben privát fogorvoshoz, nőgyógyászhoz, bőrgyógyászhoz járnak, gyarapszik azok száma is, akik ultrahang, CT vagy MR vizsgálatért fizetnek. A nagyobb műtétek döntő többségét viszont továbbra is az állami ellátórendszerben végzik. Az elmúlt időszakban a labor, a bőr és a nőgyógyászati vizsgálatok drágultak a legnagyobb mértékben. Egyre többen keresik a bioélelmiszereket, 28%-kal bővült forgalmuk 2023 és 2025 között. Ez kétszerese a teljes élelmiszer és italpiac gyarapodásának. A bébi ételek

0: Ránt ugrott meg leginkább az érdeklődés, ezt követték a növényi tejhelyettesítők, a gyümölcsök, zöldségek. A biotermékek kevésbé drágultak a többi áruhoz képest az elmúlt években, vagyis megfizethetőbbek most, mint korábban, ez is élénkítette forgalmukat. Egyre jobban terjed a pároloktatásos hűtés. Egy magyar kutatás fejlesztés segítheti a nyári hőség enyhítését, akár a családi házakban is. Csuhai Tibor energetikai szakértőt hallják.
1: A rendszer jelentős részben egy természetes fizikai folyamatot használ, a víz elpároloktatásához energia szükséges, melyet a víz hőformájában a környezetből von el. Ennek következtében a levegő hőmérséklete pedig csökkenni fog. Különösen nagy jelentősége lehet ipari csarnokokban, raktárokban, akár logisztikai központokban, akár kiskereskedelmi láncoknál, ahol hatalmas légtömegeket kell mozgatni és kondicionálni.
0: 5 mobilt és 4 SIM-kártyát próbáltak bejuttatni egy fővárosi BV intézetbe. Sóval töltött zacskókba rejtve találták meg az eszközöket a budapesti fegyház és börtön fegyőrei. Valószínűleg egy rolleres hajította át a Kozma utcai börtön magas kerítésén a csomagot, még vizsgálják a részleteket. A büntetés végrehajtás közölte, még mindig a telefon fordul elő leggyakrabban a tiltott tárgyak között. Volt, hogy krumpliba vagy szalámiba rejtve próbálták a rácsok mögé juttatni a mobilt. Országszerte kellemes őszi időnk lesz, inkább kevesebb, mint több gomoly felhővel, eső sehol sem várható, a szél is enyhe marad, 20-24 fok között alakulnak a csúcsok, késő este 7-13 fok következik. Az előrejelzések szerint holnap a hűvös hajnal után is sok derűs órára számíthatunk, azt mondják a meteorológusok, továbbra is csapadék nélkül, 21-26 fokkal, és a jövő hét eleje is nagyjából ugyanezt ígéri, sok napsütéssel.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szeptember utolsó szombatjának az utolsó délelőtti órája következik a mikrofonnál. Horváth Zoltán, Hori, elmúlt 11 óra, saját magam is belebonyolódtam ebbe. Egy biztos, hogy a legjobb zenék kikubancolnak majd minket, ugyanis itt lesz majd a White Town, a Your Woman-nel, a kezdés pedig Eminem és Dido közösségé, ez a Stan. Rádiózunk együtt még egészen délig.
2: Best FM,

Best FM a legjobb zenék. Dr. Béresék dolgozták föl a Hip Hop Boys slágerét, ez volt az Éjjel ott várok rád. Hát mi nem várunk tovább, jönnek a legjobb zenék folyamatosan, hogy a szombat délelőttöt feldobják. Itt lesz majd a Black Eyed Peas, a Veriz dalával, a folytatás pedig a Night Cravers-é. Szól a Push the Feeling-on most itt a Best FM.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

like a DJ. So listen, party people.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Sucker DJ. Szép napot kívánok mindenkinek, szeptember 26-a van szombat. Egyébként ez a fogamzás gátlás világnapja. A névnaposok a Justinák, a születésnaposok között pedig Olivia Newton-John és Christina Milian-t köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. Jövünk még, természetesen a legjobb zenékkel, egészen délig én hozom. Csak egy rövid szünet, aztán itt lesz velem Avril Lavigne, és szól majd a Complicated.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Szia, dala után nekem annyi időm maradt, hogy elköszönjek, ugyanis érkezik B. Németh Dia, övé az irányítása folytatásban egészen este 6-ig hozza a legjobb zenéket, utána pedig majd mixben szólnak méghozzá a Night Shift csapatának köszönhetően hétvégére ide, vagy hétvége oda, szombaton is, és vasárnap is lesz Night Shift. Egyébként a mai napon az R&B kedvencek kerülnek előtérbe, és ennek nagy specialistája, állandó rezidensünk, ami a szombati napot illeti, Slim Fit érkezik majd White Boy mellé, utánuk pedig Big Falvi Tamás vár mindenkit egészen éjfélig. Horváth Zoltán Horik pedig kicsekkol, jó étvágyat kívánok az ebédhez, és szép délutánt a Besttel.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Come on, yeah.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Hiányos energia címkékre vadásznak a fogyasztóvédők, akadálymentes megállókat, csomópontokat ígérnek Budapesten, szuperbója figyeli a velencei tó állapotát. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Energiahatékonysági címkéket, termékismertetőket ellenőriznek a fogyasztóvédők, ezek segítenek eligazítani a vásárlókat a fontos technikai részletekről. Most az okostelefonok, táblagépek, tévék, monitorok lesznek porondon. A tavalyi vizsgálatok lesújtó eredménnyel zárultak, mondta el a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke Eitmann Norbert.
2: Egy A-tól G-ig terjedő energiaosztályos rendszerrel, különböző háztartás és elektronikai cikkekre vonatkozóan, és ezt minden gyártónak tartania kell. Az ellenőrzéseket a tavalyi tapasztalatok indokolták, fagyasztókat, hűtőket és bortárolókat vizsgáltunk. És a hagyományos üzletekben 33%-os volt a kifogásolási arány, addig a bebáruházaknál 63%-nál merültek fel jogsértések.
1: A fővárosi közgyűlés elfogadta Budapest 2050-ig szóló gyalogos stratégiáját. Eszerint 4 év múlva a villamos megállók fele akadálymentes lesz, 9 év múlva pedig minden aluljárós csomópontnál biztosítják majd a felszíni átkelést is. Cél 200 új zebra, valamint biztonságosabb, úgynevezett forgalomcsillapított lakóutcák kialakítása is a fővárosban. Automata mérőbóját telepítettek a Velencei tóba. Az eszköz folyamatosan figyeli a víz hőmérsékletét, oxigén és sótartalmát, az algásodásra utaló jeleket, így gyorsan léphetnek a szakemberek, ha kell. Az elmúlt évek szélsőséges időjárási viszonyai, az extrém hőség és a csapadék hiány miatt kifejezetten sérülékeny állapotba került a tó. Csökken a vízszint, nő a sótartalom, helyenként tömegesen elszaporodtak az algák. 3 évet kapott első fokon az a nő, aki egy füstbe ment légyott miatt zsarolt egy férfit. A neten egyeztették a részleteket, a lány előre kérte a pénzt az együttlétért, ám nem kapta meg, ezért rászállt áldozatára. Telefonon zaklatta, többször is közölte vele, megöli, ha nem fizet. A férfi megijedt, a rendőrséghez fordult. A nőt korábban már elítélték hasonló büntet miatt, most enyhítésért fellebbezett, így az ügy a debreceni törvényszéken folytatódik. Országszerte kellemes őszi időnk lesz, inkább kevesebb, mint

0: Több gomoly felhővel, eső sehol sem várható, a szél is enyhe marad, 20-24 fok között alakulnak a csúcsok, késő este 7-13 fok következik. Az előrejelzések szerint holnap a hűvös hajnal után is sok derűs órára számíthatunk, azt mondják a meteorológusok, továbbra is csapadék nélkül, 21-26 fokkal, és a jövő hét eleje is nagyjából ugyanezt ígéri, sok napsütéssel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás hétvégét kívánok mindenkinek. Szeptember 26-a van, délmúlt néhány perccel, ami azt jelenti, hogy indul is a Best délután velem, Bénémet Diával, és hamarosan Tayo Cruzzal jön a Troublemaker, itt lesz hamarosan a Super Stereo, és most pedig Eros Ramazzotit itt hoztam, azt az olasz énekest, aki a 80-as évek közepén robbant be, és azóta is nagy sikere van.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. 3, 2, 1.

FM, a legjobb zenék. A folytatásban pedig itt van Dario G és a Sunshine, 1997 egyik jellegzetes dance slágere, és az egyik legjobb példa arra, hogy hogyan lehet egy régi dalból teljesen új klubhimnusz készíteni. A szám alapja a The Dream Academy 1985-ös Life in a Northern Town című dala, innen származik a jellegzetes vokális dallamvilág. A Dario G egyébként eredetileg nem is egyetlen egy ember volt, a formációt három brit zenész alkotta. A klip pedig igazi 90-es évekbeli különlegesség, ugye Afrikában forgatták, és különböző állatok, tájak, naplementék és táncoló emberek jelennek meg benne, úgyhogy ezzel folytatjuk most. Következik a Dario G és a Sunshine, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Nagy a torlódás ma is az M1-esen a szélesítési munkák miatt. Ugye Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autóúti csomópont között a főváros felé vezető sávokat lezárták. Ez okozza a torlódást. A 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat az M-közti oldalra terelik át, ahol irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek, úgyhogy nagyon kell figyelni az átterelési pontokban. Ugyancsak az M1-esen Budapest felé a 22-es kilométernél lévő Sasfészek tó pihenőhelyen átépítés miatt nem használhatók a szolgáltatások, ezeket az ellenkező irányban lévő pihenőhelyen lehet igénybe venni. A terelőutat itt is táblák jelzik. És hogyha tovább haladunk, az M1-esen Budapest és Tatabánya között az autópálya szélesítésével kapcsolatos munkákat végzik, úgyhogy ott is lassulásra készüljünk. A 19-es és a 61-es kilométer között sávelhúzásos terelést építettek ki. Hegyeshalom felé a külső és leálló sáv járható, Budapest felé pedig a belső és az ellenkező oldal belső sávja használható. Balesetmentes közlekedést mindenkinek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM a legjobb zenék. Zajlik a hétvégi nagy takarítás az Árpád hídon. A budapesti közművek FKF köztisztasági divíziója ezen a hétvégén a forgalmi tereléshez igazodva. Most szombaton az Árpád híd déli, Budáról Pestre, holnap pedig vasárnap a híd északi Pestről Budára vezető oldalát mossa környezetkímélő tisztítószerrel, magas nyomású vizes technológiával. A budapesti közművek kéri az érintett időszakban a hídon közlekedőket, hogy figyeljenek az ott dolgozó munkagépekre és vigyázzanak a területen dolgozó közfeladatot ellátó munkatársaikra. A BKM ezúton is kéri a budapestieket, hogy segítsék a közterületek és a hidak tisztántartását, vigyázzanak a környezetükre. A hídmosási munkák részei az éves előre tervezett köztisztasági feladatoknak, amelyek során a budapesti közművek évi két alkalommal, tavasszal és ősszel megtisztítja Budapest kiemelt forgalmú hídjait és a vár alagutat is. Úgyhogy óvatosan közlekedjünk arra felé is. Én pedig addig is játszom a legjobb zenéket itt a Besten.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A legfrissebb híreket hallgatjuk most itt az egy óra, én pedig hozom Charlie és Giovanni közösét is.
2: Keveszünk egy hajóba, messze a végtelen nagy tengeren áll.
1: Ez lesz az Evezzünk egy hajóban, és a Deep Dish is itt lesz, úgyhogy érdemes maradni.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Oda az idei termés java, drágul a dió. 37 zsákmuhával bukott meg egy furgonvezetője. Meccsvégi pogózás a Puskásban megszólalt Szoboszlai Dominik. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Jóval kevesebb dió termett idén, előbb a fagy, aztán az asszály vágta haza a fákat. Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke szerint drágulásra készülhetünk.
2: 60-70% a terméskiesés mértéke. Nagyok okoztak nagyon nagy károkat, további minőségi és mennyiségi veszteségeket okozott az aszály is. Európában jelentősek a kiesések. A szezon második felében, vagyis 2025 tavaszán hiány alakulhat ki dióból, előfordulhat, hogy emelkedni fognak az árak.
1: 37 egyenként 80 literes zsák ciprusmohát találtak egy kis teherautó rakterében Szabolcs-Szatmár-Berekben. Tímáron intette le a kocsit a körzeti megbízott, egyből kiderült, mit szállít. A növény Zemplénből, Háromhuta határából, úgynevezett Natura 2000-es besorolású területről származik, és hatalmas mennyiségről van szó, ezért természetkárosítás miatt indítottak eljárást az ügyben. A ciprusmoha egyébként nem védett növény, viszont 15-20 év kell ahhoz, hogy környezete olyan legyen, mint a pusztítás előtt. Országszerte több mint 1700 iskola diákjai csatlakoztak tegnap a Magyar Diák Sport napjához. A Diák Sport Szövetség szerint a programokat maguk az intézmények alakították ki, ők két aktivitást ajánlottak, 2026 méteres futást, illetve azt, hogy ezen a napon a lehető legtöbb gyermek gyalog, biciklivel, rollerrel vagy éppen gördeszkával, görkorcsolyával menjen iskolába. Az eseményt évek óta a kontinens számos országában megrendezik, szeptember utolsó péntekje ugyanis az Európai Diák Sportnapja is. Elpártolt tőlünk a szerencse, nem elég mély a játékos keret. Marco Rossi szerint leginkább ezért vesztett 1-0-ra a magyar futballválogatott tegnap Ukrajna ellen a Puskás Arénában, a Nemzetek Ligája B divízió első fordulójában. A szövetségi kapitány úgy látja, az akarással nem volt baj, de semmi nem ment be. Szoboszlai Dominik csapatkapitánya meccsvégi tömeges lögdösődésről szólva úgy fogalmazott, ez benne van a fociban. Országszerte kellemes őszi időnk lesz, inkább kevesebb, mint több gomoly felhővel, eső sehol sem várható, a szél is enyhe marad, 20-24 fok között alakulnak a csúcsok, késő este 7-13 fok következik. Az előrejelzések szerint holnap a hűvös hajnal után is sok derűs órára számíthatunk, azt mondják a meteorológusok, továbbra is csapadék nélkül, 21-26 fokkal, és a jövő hét eleje is nagyjából ugyanezt ígéri, sok napsütéssel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: A Deep Dish-sel folytatjuk, ahogy ígértem. Egy óra múlt néhány perccel, ez még mindig a Best délután. Én Béni Meddia vagyok, jó hétvégét mindenkinek, és már is itt a Flashdance, egy 2004-es house sláger, az amerikai iráni származású DJ-producer páros nevéhez fűződik. A formáció 2006-ban még Grammy-díjat is nyert.

Veszte fel a legjobb zenék. Óvatosan az M1-esen Tatabányánál az 56-os kilométernél újabb baleset történt, írja Robi. Már mindkét irányban járható egy-egy sáv, de a határ felé már 8 kilométeres a torlódás, és Budapest felé is több kilométeres kocsisorra kell készülni. Köszönöm az infót, vigyázz magadra. Az M7-esen egyébként Letenye felé Pákoznál is két autó karambolozott. Az 54-es kilométernél csak a külső sáv járható, a torlódás már közel 4 kilométeres, és az M0-áson is lassú haladásra kell készülni a déli szektorában, Dunaharasztinál az M1-es felé vezető oldalon. Ott a burkolatot javítják, a 23-as és a 21-es kilométer között csak a külső és a leállósáv járható, torlódik a forgalom. Kitartást mindenkinek az utakon!

0: Best FM, a legjobb zenék. Balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek ma is. Az M1-esen különösképp kell figyelni a 34-es és a 35-ös kilométer között Hegyeshalom felé, a külső és a leálló sáv járható, és a Tata térségében a 78-es és a 79-es kilométer között hídépítés miatt mindkét oldalon a belső sávot lezárták, a forgalom sáv elhúzással a külső és a leálló sávon halad. Az M3-eson pedig Vásárosnamény felé Gödöllő térségében a leálló sávon dolgoznak. Figyelni kell nagyon a 32-es és a 37-es kilométer között, ott ugyanis a belső és a külső sávot is leszűkítették. A munkák ideje alatt a kisbagi pihenőhely sem használható, és átépítették a terelést az M3-ason Gyöngyös térségében a 65-ös és a 72-es kilométer között, a külső és a leálló sáv burkolatát cserélik. A forgalom a belső sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad, Budapest felé pedig a külső és a leálló sáv járható. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A legeslegjobb slágereket hallgatjuk ma délután is, úgyhogy már bekészítettem Kassa Tibi és Dérheni közösét is. Ez annyira te, teljes egészében is meghallgatjuk, a friss hírek után pedig érkezik Rihanna az Umbrellával, hiszen itt a 2 óra, úgyhogy hírek, aztán ezzel folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nyerő pillanatok a Blikben most 3 millió forint össznyereménnyel. Játsszon SMS-ben a napi 50 és a heti extra 100 ezer forintért, vagy küldje be a Blikben található szelvényt, és nyerje meg a fődíjat vagy a további nyereményt. Nyerő pillanatok. Keresse a Blikben, a Blikket pedig az újságárusoknál.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Energiahatékonysági címkéket ellenőriz a fogyasztóvédelem. 4-re emelkedett az aténi robbanás halottjainak száma. Nem lesz eső a napokban. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Energiahatékonysági címkéket, termékismertető adatlapokat ellenőriznek a fogyasztóvédők. Ezek segítenek eligazítani a vásárlókat a fontos technikai részletekről. Most az okostelefonok, táblagépek, televíziók és monitorok lesznek porondon. A tavalyi vizsgálatok lesújtó eredménnyel zárultak, mondta Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Az energiacímke meglétét, megjelentéshelyét, formai tartalmi követelményét, illetve a termékismertető adatlapokat egyaránt vizsgálják a kollégáink. Egy A-tól G-ig terjedő energiaosztályos rendszerrel, különböző háztartási és elektronikai cikkekre vonatkozóan, és ezt minden gyártónak tartania kell. Az ellenőrzéseket a tavalyi tapasztalatok és eredmények is indokolták. Fagyasztókat, hűtőket és bortárolókat vizsgáltunk. Míg a hagyományos üzletekben 33%-os volt a kifogásolási arány, addig a bebáruházatnál 63%-nál merültek fel jogsértések.
1: Katonai fejlesztésekre 6 milliárd 600 millió eurót kap Ukrajna a békekeretből. Az Európai Unió tagállamai megállapodtak a forrás felszabadításának feltételeiben. A pénzből jut az ukrán fegyveres erőket kiképző uniós misszióra, új felszerelések közös beszerzésére, illetve az uniós tagállamok Ukrajnát támogató kiadásainak megtérítésére. Egyes tagállamok már jelezték, hogy az összeget Kijevnek fogják folyósítani. Már 4 halottja van a tegnapi aténi robbanásnak. A görög főváros turista negyedében detonáció miatt összeomlott egy épület, környező házak és autók is megrongálódtak, 2 embert még mindig keresnek. Selyem majmot találtak annak a férfinak a kocsiában, aki tavaly egy tigriskölyköt csempészett Magyarországra. A tiszafüredi férfi autóját csütörtökön ellenőrizték Pomázon, ekkor bukkantak az állatra, amelyet egyébként magánszemély nem is tarthatna idehaza. A selyem majmot a fővárosi állat és növénykert fogadta be. A bíróság elrendelte a csempész letartóztatását. A tavaly talált tigris ügyében egyébként tart a nyomozás. Pablo most a Veresegyházi medve otthonban él. Ma marad a napos, néha picit felhős, száraz idő, legfeljebb gyenge széllel. A nappali 20-24 fok után késő estére általában 8-13 fokig hűl le a levegő. Észak-észak-nyugat felől holnap átmenetileg felhők érkeznek, de a nap is órákra kisüt, odakint 22-25 fokot mérhetünk délután. Hét elejére majd verőfényes napsütést ígérnek, esni akkor sem fog, délután 22 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Kellemes hétvégét kívánok mindenkinek 2 óra után, és folytatódik a szombati Best délután. Én Béni Meddia vagyok, és megyünk is tovább Rihanna Umbrellájával, az egyik legnagyobb slágere vitathatatlanul, hiszen több mint 15 országban vezette a slágerlistát, és Rihanna karrierének egyik meghatározó dala lett.
0: Best FM, a

Best FM, a legjobb zenék. Whitney Houstonnal megyünk tovább, és az I'm Every Woman-nel, ami egy 1992-es felvétel, és a The Bodyguard film zenei albumon szerepel. Egyébként egy feldolgozásról van szó, Chaka Khan sláger feldolgozásról. Az eredeti 1978-ban született. Whitney változata új életet adott a dalnak, és külön érdekesség, hogy a felvételen Whitney édesanyja is hallható háttérvokálban. Következik tehát az I'm Every Woman. Itt a Best FM-en.

0: Best FM, a legjobb zenék, közlekedési infokkal folytatjuk az M6-oson, például Iván Dárda felé, Szekszár térségében az M9-es autóút csomópontjánál aszfaltoznak. Az érintett oldalt le is zárták a 141-es és a 143-as kilométer között, a forgalmat a párhuzamosan futó gyűjtőelosztó pályára terelik. A Pécsvárad Vémén csomópont közelében pedig a 171-es és a 172-es kilométer között aszfaltoznak, a főváros felé vezető oldalon a belső sávba terelik a járműveket, és új terelést építette ki az M35-ös autópályán Debrecen térségében aszfaltozás miatt, a 41-es és a 44-es kilométer között a Berettyó Újfalu felé vezető oldalon csak a belső sávon halad a forgalom, ezért a Debrecen dél Szolnok csomópontban nem lehet lehajtani a pályáról, kerülni a 38-as jelölt Debrecen Nyugat-Hortobágy csomópontban lehajtva, Debrecen belterülete felé a 33-as, majd a 4-es főúton, vagy a Nagyhegyes Hajdúszoboszló Eves útvonalon lehet. Jó utat mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Beszéltem a legjobb zenék. Mindjárt 3 óra van, úgyhogy jönnek a legfrissebb hírek, aztán Britney indítja a következő órát, úgyhogy jó lesz a folytatás, jön a Gimme More, most pedig Nadja Ali érkezik, és a Rapture itt a Beszéltem.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: Képernyőmentes élményhétvége gyerekeknek a Kisalsányi Pince soron október 2 és 4 között a Villányi Vörösbor Fesztivál ideje alatt. Egy hely, ahol a gyerek nem néző, hanem résztvevő. Lesz bőrművesség, nemezelés, ötvösség, de akár a hüvelykújas íjászat is kipróbálható. Bővebb információ és jegyek www.harsanyliget.hu. Villányi Vörösbor Fesztivál október 2 és 4 között, ahol lesz kirakodóvásár és vidám park is. Pinteken este fellép Pápa Jóci, majd Majka, szombaton a Groovehouse, Rúzsa Magdi és Heinz Gábor Biga. Bővebb információ www.villany.hu. Jönnek a zsök ajánlatai.
2: Szeptember 30-án az egy kis esti fizika című sorozatunk keretében Vasárus Gábor ad elő vízkészletünk megmentése című előadását hallhatjuk a Művészetek és Irodalom házában. És azt gondolom, hogy hát ez is rettentően aktuális, hiszen egyrészt bemutatja azt a folyamatot, amelyek itt az elmúlt évek vízhiányához, valamint a vízeink minőségének romlásához vezettek. Viszont nem kell aggódni, hogy nagyon negatívak leszünk, mert a megoldásokra fókuszál az előadás, és a helyben azonnal alkalmazható apró lépésekről is szó lesz, plusz persze az országos léptékű lehetőségek is terítékre kerülnek, úgyhogy a vízkészletünkkel kapcsolatos aktuális információkra számíthatunk szeptember 30-án. Végül pedig egy kiállítás, ami egész szeptemberben, sőt majd még októberben is látogatható lesz, ez az Újjáélet fény kortársa Zsolnai Eozinok címet viseli, és a Zsolnai negyed Sikorszky házában tekinthetjük meg, és azt mutatja be, hogy hogyan tudják

0: A Magyar Posta 2022. novemberében jelentette be 10 postahivatal ideiglenes bezárását. Akkor a városvezetés egyeztetéseket kezdett az állami céggel a legfontosabb hivatalok újranyitásáról. Az önkormányzat az elmúlt években több hivatal üzemeltetését is finanszírozta, ám mostanra Pécs költségvetése olyan állapotba került, hogy a kötelező feladatok mellett ezt már nem tudja vállalni. A Pécsi Egyházmegye ebben az évben is meghirdette az apa-fia zarándoklatot. Az eseményen a résztvevők Pécsről Mária Gyűdre zarándokolnak majd október 10-én. A program célja az apák és fiaik közötti kapcsolat erősítése, az aktív pihenés és lelki töltekezés. A résztvevők október 10-én szombaton gyülekeznek majd Pécs határában. A menetet a főpásztor vezeti. A részletek az egyházmegye oldalán érhetőek el. A Baranyai rendőrség is részt vett a szeptember 16-a és 22-e között tartott Road Poll akcióban, melyben elsősorban a passzív biztonsági eszközök használatára fókuszáltak. A megye útjain az egyhetes akcióban több mint 1000 autóst állítottak meg a rendőrök. Közülük csaknem 200-an nem csatolták be a biztonsági övet, többen gyermekülés nélkül szállították gyereküket, és néhány motoros is akadt, aki bukós isak nélkül közlekedett a forgalomban. Újabb kiemelkedő nemzetközi eredménnyel igazolta a Pécsi Tudományegyetem, hogy a fenntarthatóság területén hosszú évek óta következetesen végzett munkájával a világ vezető felsőoktatási intézményei közé tartozik, áll az intézmény pénteki közleményében. Az idei Green Metric World University Rankings rangsorban a PTE 110 ország több mint 2000 egyeteme közül a 26. helyen végzett, és immár 7. egymást követő évben Magyarország legzöldebb egyeteme lett. Vereséget szenvedett a magyar labdarúgó válogatott a Nemzetek Ligája nyitó fordulójában. Marco Rossi együttese pénteken Ukrajna válogatottját fogadta Budapesten a Puskás arénában, és 1-0-ra kikapott. A nemzeti együttes a második fordulóban az északírekkel játszik majd hétfőn este 3:49-től Belfastban.
1: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
0: A Magyar Közút tájékoztatása szerint a 6-os út Pécsi-Zsolnai úti szakaszán építési munkákat végeznek. A főváros felé vezető oldalon egy szakaszon lezártak egy sávot. A 66-os főúton szintén Pécs belterületén Mánfa irányába egy víznyelő karbantartása zajlik. A helyszínen sávlezárás lassítja a forgalmat. Csomópontot építenek az Üszögi út Nagykozári út találkozásánál. A helyszínen útszűkület érvényes. A meteorológusok előrejelzései szerint vasárnap is folytatódik a túlnyomóan napos idő. Felhők időnként megjelenhetnek az égen, csapadék viszont sehol nem várható. Többfelé megélénkülhet a déli-délkeleti szél. A hőmérséklet kora reggel 9 fok közelében alakul majd. Napközben maximum 23 fokot mérünk majd.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Friss hírek, információk legközelebb 4-kor a Besten. Anni, neked addig is jó munkát. További kellemes hétvégét a mikrofonnál. H. Horváth László, ha már szombat van, akkor rövidesen kezdődik a Pécs Café Light ma is izgalmas témákkal és nagyon jó zenékkel. Itt az első Britney Spears és a Gimme More.
1: 101.7 Best FM.

0: a legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM. További kellemes hétvégét kívánok, ez a Pécskafé Light, a mikrofonnál a főszerkesztő H. Horváth László. Hogy ősszel mit kell kezdenünk a rózsákkal, az kiderül a következő percekből, ugyanis beszélgető partnerem a Buzás László pécsi kertészmérnök.
1: A rózsák, mivel most még virágoznak, hát meg kell várni, amíg a hűvös időben köszönt, tehát ilyen fagypont körüli idő, és akkor csak annyit kell levágni, ami túl hosszú ága, mert a metszést, a bokorrózsa metszését, az csak tavasszal fogjuk hagyni. A hosszú ágakat azért érdemes eltávolítani, mert esetleges vihar vagy netántán hónyomás az letörheti. A rózsaágyást érdemes majd ősszel, tehát október vége felé fölásni, és egyben kötni a trágyázással, és ha beteg volt a rózsa, akkor azt is érdemes most még ősszel lepermetezni, hát attól függ, hogy gombabetegség, vagy éppen hát, levéltető, vagy mi volt rajta, ez szerint kell a permetezést elvégezni, de mindenképpen arra kell ügyelni, hogy minél kevesebb áttelelő betegség legyen rajta. Most szólnék a gyümölcsfáról is, vagy szőlőről, ott is erre kell ügyelni, hogy ha gombabetegség vagy kártevő volt rajta, akkor érdemes most ősszel, a szüret után még egy permetezést beiktatni, azért, hogy mint az előbb említettem, hogy kevesebb legyen az áttelelő károsító, mint hát ha nem végeznénk el a permetezést.
0: Innen folytatjuk hamarosan a Pécskafé Light-ban.

0: A legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM.
1: Folytatjuk a beszélgetést Puzás László pécsi kertészmérnökkel. Témánk az őszi munkálatok a kertben.
2: Még egy dolog van az ősszel, ha szándékozunk fát vagy cserjét ültetni. Ezzel meg kell várni mindenképpen a lombhullást. Tehát a lombos növényt, méghozzá ilyet, hogy fás növény, ami lombos, lombhullató növény, azért kell megvárni a lombhullást, mert ha lombosan akarjuk átültetni, akkor a lomb tovább párolog, és így mielőtt még elültetnénk, kiszáradhat. Tehát ha a lombhullást megvárjuk, akkor ezt megelőzhetjük, hogy ne száradjon ki. Szabad gyökerű növényt, akár fát vagy cserjét ültetünk. A szabad gyökerűnél, mivel a gyökérzet, a felszívó gyökérzet nagy része az benn marad a faiskolába, a talajba, a kiásás következtében, ezért a felső részét, tehát a korona részét is vissza kell metszeni. Lombhullató növényekről beszélünk. A örökzöld, akkor azt szabad gyökérrel ne ültessünk, hanem csak edényesen konténerből, lehet teljes gyökérzettel, mert ugye azt nem metszük vissza, ezért hát a gyökérzet csak, ha épp, akkor ültetjük. Most az ültetésnél nagyon kell vigyázni a ültetés mélységére. Se a mély, se a sekély ültetés nem jó. A mély ültetésnél megfulladhat a növény, a sekély ültetésnél meg kiszárad. Tehát mindenképpen a gödör méret az nagyobb legyen, mint amekkora a gyökérzet, azért legyen nagyobb a gödör, hogy laza földbe könnyebben tud a gyökérzet fejlődni. Ügyelni kell ugye arra, hogy az ültetéskor kellően tömörítsük a növény körül a talajt, és hát kellően beöntözzük. Ha netán száraz ősz lenne, akkor még pótolni is kell ezt a beöntözést. Ha csapadékos, akkor erre nem kell ügyelni. Ha örökzöldet ültetünk, akkor annál a talaját a növény körül mindenképpen takarni kell, hogy ne száradjon ki. Az örökzöld azért kényesebb ilyen szempontból, mert az örökzöld lombja az télen is párologtat, tehát pótolni kell a vizet. Ezért kell takarni lombbal, hogy ne fagyjon át a talaja. Hát nem tudom, milyen telünk lesz, hogy fagyos vagy kevésbé, de azért erre előre kell figyelni.
1: Innen folytatjuk holnap a Pécs Café Lightban.

0: barátságos őszi idő. Jó napot kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Szeptember 30-án folyósítja a Magyar Államkincstár a dízel támogatás első részletét. A támogatást a legfeljebb 150 lóerős, kizárólag dízel üzemű autók üzemben tartói kapják. A támogatás teljes összege 20 ezer forint, melyet 4 részletben kapnak meg a jogosultak. Akinek a NAV ismeri a bankszámla számát, annak az összeg a bankszámlájára érkezik majd, akinek nem, az postán kapja meg. Ideiglenes szolgáltatás kimaradást tapasztalhatnak a közvilágításban a komlóiak. A Komlói Városgondnokság tájékoztatása szerint előreütemezett szerelési munkákat végeznek a rendszeren, így a Nagyrét utcában átmenetileg szünetel a közvilágítás. Az érintett szakaszon várhatóan szeptember 29-éig, azaz jövő keddig nem üzemelnek majd az utcai lámpák, ezért azt kérik, hogy az esti és éjszakai órákban gyalogosan és gépjárművel is fokozott óvatossággal közlekedjenek. Közös gondolkodásra hívja a könyvelőket, adótanácsadókat és szoftverfejlesztőket a NAV. A téma az e-áfa rendszer. A cél a rendszer széles körű használata, ezért az adóhivatal felméri, milyen tapasztalataik vannak a rendszert már jól ismerőknek. A kérdőívek elérhetőek a NAV honlapján, a válaszokat október 1-jéig várja a hivatal. 60. alkalommal rendezik meg a pécsváradi leányvásárt. A több száz éves múltra visszatekintő program idén október 16-a és 18-a között várja majd a látogatókat. Az esemény főhelyszínei ezúttal is a Szentháromság tér, a Kossuth Lajos utca és az Európa tér lesznek. Hagyományőrző, népművészeti, családi és zenés programok is szerepelnek a kínálatban. A közönséget újra várják majd nagy koncertek. Az idei fellépők között van a Neoton és a Bagosi Brothers Company is. Az idei pécsváradi leányvásárról részletesen a rendezvény honlapján lehet olvasni. A jövőben több rendőrrel találkozhatunk a pécsi helyi járatú buszokon. A Baranya vármegyei rendőrség tájékoztatása szerint kiemelten ellenőrzik a helyi járatokat, és ha kell, azonnal intézkednek is az egyenruhások. Az eddigi ellenőrzések során nem tapasztaltak jogsértést, ám az utasok a jövőben is számíthatnak a rendőri jelenlétre. A cél az, hogy az utazók biztonságban érezzék magukat, és a közösségi közlekedés mindenki számára zavartalan legyen.
1: A Best FM navigáció támogatója a Bettó Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
0: A Magyar Közút tájékoztatása szerint a 6-os út Pécsi-Zsolnai úti szakaszán építési munkákat végeznek. A főváros felé vezető oldalon egy szakaszon lezártak egy sávot. A 66-os főúton szintén Pécs belterületén Mánfa irányába egy víznyelő karbantartása zajlik. A helyszínen sávlezárás lassítja a forgalmat. Csomópontot építenek az Üszögi út Nagykozári út találkozásánál, a helyszínen útszűkület érvényes. Vasárnap is folytatódik a túlnyomóan napos idő. Felhők időnként megjelenhetnek az égen, csapadék viszont sehol nem várható. Többfelé megélénkülhet a déli-délkeleti szél. A hőmérséklet kora reggel 9 fok közelében alakul majd, napközben maximum 23 fokot mérünk majd.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Friss hírek, információk legközelebb 5-kor a Besten, most pedig egy közlekedési SMS 0630-889-117-es. Gábor írta, hogy Mecsek Nádasdon a szokott helyen a Trafipax várja az utazókat. Jó utat! Folytatódik a zenei maraton, itt van Nelly Furtado és a Turn Up the Light.
1: 101.7 Best FM.

0: legjobb zenék. Ez a Szentegy Hét Best FM.
1: Sikeres volt a sikondai futópartin, erről beszélgetek Policz Józseffel, a Komló polgármesterével.
2: Hú, jó volt rajta részt venni. Az ország minden pontjáról mondhatom, hogy érkeztek futók. Megtelt az egészség völgye. Sok-sok ember az egészségének megőrzése érdekében is mozgott, és ez a program első alkalommal került megrendezés, és óriási sikerrel sikerült megvalósítani, és én itt is szeretném megköszönni a Döke csapatának, kimondottan Balog Bettinek, aki ezt az egész szervezést, az egész lebonyolítást, előkészítést, az azt követő utómunkálatokat fölvállalta, és ott is azt mondtam az indulásnál, hogy ahol ennyien megjelennek, ott az azt mutatja, hogy erre nagyon nagy szükség van. Éppen ezért teremtsünk meg a jövő évi második alkalomra vonatkozó megrendezésnek a feltételeit. Ezt már elkezdtük most, és bízom abban, hogy rendelkezésre fog állni pénz, paripa, fegyver, és akkor meg tudjuk rendezni jövőre második alkalommal, nem a Komló városányilvánítás 75. évfordulójához kapcsolódóan, hanem a 76. évfordulóhoz kapcsolódóan. Köszönöm mindenkinek, aki eljött, köszönöm a szervezőknek, az ország különböző pontjáról jövőknek pedig azt tudom üzenni, hogy jöjjenek el máskor is a Jóisten által adott csodálatos természeti környezetbe, nézzék meg azokat az épített környezeti elemeket, amelyek Komló városában vannak. Garantálom a feltöltődő jó időtöltést.
1: Rövidesen folytatjuk, de már egy másik témával. Mama.

0: a legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM.
1: Folytatjuk a beszélgetést Polics Józseffel, Komló polgármesterével, témánk a szociális tűzifa program.
2: Komlóváros önkormányzata annak ellenére, hogy nem kap központi támogatást szociális tűzifa biztosítására, mert az csak az 5000 fő alatti településekre vonatkozik, de hála Isten szeptember 15-e után már a tűzifa áfája csökkent, így nekünk is kevesebb kiadásba kerül. Konkrétan itt több mint 250 köbméter fát vásárol a város minden évben, és a szociálisan rászorulók részére kerül ez kijuttatásra, és igen, a hőmérsékleti viszonyok megváltoztak. Az előkészítő munkálatok, a fák darabolása az készül, de ahhoz, hogy ez eljusson a rászorulókhoz, a rászorulóknak még van a jövő hét közepéig idejük, hogy az ehhez a rendeletünk alapján a kérelmüket benyújtsák. A jogvesztett határidő szeptember 30-a, ezért arra figyelmeztetek mindenkit, hogy a kérelmét adja be a szociális irodánál, hogy a feldolgozást meg tudják kezdeni, és a szociálisan rászorulók részére el tudjuk juttatni időbe az így megkapható fa mennyiséget.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: Eddig tartott a mai Pécs Café Light, úgyhogy már is jönnek a legfrissebb hírek és információk. Délután 5 órakor, aztán éneket Taylor Swift, You Belong With Me.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Képernyőmentes élményhétvége gyerekeknek a Kisalsányi Pince soron október 2 és 4 között a Villányi Vörösbor Fesztivál ideje alatt. Egy hely, ahol a gyerek nem néző, hanem résztvevő. Lesz bőrművesség, nemezelés, ötvösség, de akár a hüvelykújas íjászat is kipróbálható. Bővebb információ és jegyek www.harsanyliget.hu. Villányi Vörösbor Fesztivál október 2 és 4 között, ahol lesz kirakodóvásár és vidám park is. Pinteken este fellép Pápa Jóci, majd Majka, szombaton a Groovehouse, Rúzsa Magdi és Heinz Gábor Biga. Bővebb információ www.villany.hu. Jönnek a zsök ajánlatai.
3: Szeptember 30-án az Egy kis esti fizika című sorozatunk keretében Vasárus Gábor ad elő Vízkészletünk megmentése című előadását hallhatjuk a Művészetek és Irodalom házában. És azt gondolom, hogy hát ez is rettentően aktuális, hiszen egyrészt bemutatja azt a folyamatot, amelyek itt az elmúlt évek vízhiányához, valamint a vízeink minőségének romlásához vezettek. Viszont nem kell aggódni, hogy nagyon negatívak leszünk, mert a megoldásokra fókuszál az előadás, és a helyben azonnal alkalmazható apró lépésekről is szó lesz, plusz persze az országos léptékű lehetőségek is terítékre kerülnek, úgyhogy a vízkészletünkkel kapcsolatos aktuális információkra számíthatunk szeptember 30-án. Végül pedig egy kiállítás, ami egész szeptemberben, sőt majd még októberben is látogatható lesz, ez az Újjáélet fény kortársa Zsolnai Eozinok címet viseli, és a Zsolnai negyed Sikorszky házában tekinthetjük meg, és azt mutatja be, hogy hogyan tudják a kortárs művészek megújítani a zsolnai kerámia hagyományát a 21. században.
1: Ez volt a programajánló.

0: Egyeztetéseket kezdett az állami céggel a legfontosabb hivatalok újranyitásáról. Az önkormányzat az elmúlt években több hivatal üzemeltetését is finanszírozta, ám mostanra Pécs költségvetése olyan állapotba került, hogy a kötelező feladatok mellett ezt már nem tudja vállalni. A Pécsi Egyházmegye ebben az évben is meghirdette az apa-fia zarándoklatot. Az eseményen a résztvevők Pécsről Mária Gyűdre zarándokolnak majd október 10-én. A program célja az apák és fiaik közötti kapcsolat erősítése, az aktív pihenés és lelki töltekezés. A résztvevők október 10-én szombaton gyülekeznek majd Pécs határában. A menetet a főpásztor vezeti. A részletek az egyházmegye oldalán érhetőek el. A baranyai rendőrség is részt vett a szeptember 16-a és 22-e között tartott Road Poll akcióban, melyben elsősorban a passzív biztonsági eszközök használatára fókuszáltak. A megye útjain az egyhetes akcióban több mint 1000 autóst állítottak meg a rendőrök. Közülük csaknem 200-an nem csatolták be a biztonsági övet, többen gyermekülés nélkül szállították gyereküket, és néhány motoros is akadt, aki bukós isak nélkül közlekedett a forgalomban. Újabb kiemelkedő nemzetközi eredménnyel igazolta a Pécsi Tudományegyetem, hogy a fenntarthatóság területén hosszú évek óta következetesen végzett munkájával a világ vezető felsőoktatási intézményei közé tartozik, áll az intézmény pénteki közleményében. Az idei Green Metric World University Rankings rangsorban a PTE 110 ország több mint 2000 egyeteme közül a 26. helyen végzett, és immár 7. egymást követő évben Magyarország legzöldebb egyeteme lett. Vereséget szenvedett a magyar labdarúgó válogatott a Nemzetek Ligája nyitó fordulójában. Marco Rossi együttese pénteken Ukrajna válogatottját fogadta Budapesten a Puskás arénában, és 1-0-ra kikapott. A nemzeti együttes a második fordulóban az északírekkel játszik majd hétfőn este 3:49-től Belfastban.
1: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
0: A Magyar Közút tájékoztatása szerint a 6-os út Pécsi Zsolnai úti szakaszán építési munkákat végeznek. A főváros felé vezető oldalon egy szakaszon lezártak egy sávot. A 66-os főúton szintén Pécs belterületén Mánfa irányába egy víznyelő karbantartása zajlik. A helyszínen sávlezárás lassítja a forgalmat. Csomópontot építenek az Üszögi út Nagykozári út találkozásánál. A helyszínen útszűkület érvényes. A meteorológusok előrejelzései szerint vasárnap is folytatódik a túlnyomóan napos idő. Felhők időnként megjelenhetnek az égen, csapadék viszont sehol nem várható. Többfelé megélénkülhet a déli-délkeleti szél. A hőmérséklet kora reggel 9 fok közelében alakul majd. Napközben maximum 23 fokot mérünk majd.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Anni, köszönöm szépen a friss híreket, információkat. Találkozunk holnap 3-kor a Besten, ahol már is folytatódik a zenei maraton. Ebben az órában már valóban kevesebb beszéd mellett szólnak a legnagyobb slágerek, a 90-es évektől egészen napjainkig válogatva. Kezdünk Taylor Swift-tel, érkezik a You Belong With Me.
1: 101.7 Best FM, a legjobb zenék.

a legjobb zenék. Ez a Szentegy Hit Best FM. Jobbában tart a Pécsi Napok programsorozat méghozzá Sétatéren. Ezekben a percekben a Határon túli magyarságért alapítvány néptánc előadását lehet megnézni a színpadon, vagy 9 órától fellép az Elvis projekt, igazi rock and roll koncertre érdemes számítani, úgyhogy szerintem meg fog mozgatni mindenkit testileg és lelkileg is. De hogy vajon milyen időnk lesz hozzá, hamarosan elmondom, érkeznek az időjárás legfrissebb hírei, addig is zenélünk, többek között itt lesz Jennifer Lopez, az Animal Cannibals, előtte pedig egy kitűnő 90-es klasszikus 95-ből, ő már a kiváló Montel Jordan és a This Is How We Do It a Best FM-en.

a legjobb zenék. Ez a Szent Egyhét Best FM. Teli hold van, úgyhogy az arra érzékenyek ma éjszaka túl sok alvással ne számoljanak. Holnap reggel 9, napközben 22, akár 23 fok is előfordulhat, és sok lesz a napsütés. Aztán hétfő reggel 11, napközben a 23 fok a jellemző, kedden pedig akár 25 fokot is mérhetünk. A szerda csütörtök péntek egy picikét hűvösebb lesz, de oda is 21-22 fokot írnak a szakemberek napközben, míg éjszaka a 10-12 lesz a jellemző. Az időjárási idej után folytatódik a hétvégi zenei maraton, jönnek a srácok Ákos és Inti, itt a TNT és a Tiltott Perc a Best FM-en.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Mentős is érintett volt a dulakodásban a magyar-ukrán meccsen. Rengeteg eső árasztotta el Bangkokot, itthon viszont vagy egy hétig nem számíthatunk csapadékra. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. 5 milliárd forintot csoportosított át idén a laktanyák rendbetételére a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus közösségi oldalán kifejtette, több mint 30 helyszínen mintegy 200 beruházást kezdtek el vagy fejeztek már be. Felújítottak mosdókat, tantermeket, körleteket és legénységi épületeket is. Mentős is érintett volt a magyar-ukrán mérkőzésen kialakult dulakodásban. A hazai labdarúgó válogatott tegnap 1-0-ra kikapott Ukrajnától a Puskás arénában, a Nemzetek Ligája B divíziójának nyitó fordulójában. A mérkőzés hosszabbításában egy ukrán játékos megkapta második sárga lapját és kiállították. Ezután tört ki a csetepati a két csapat játékosai között. A mentőszolgálat közölte, a rendezvény egészségügyi biztosításában résztvevő egyik kollégájuk is bekapcsolódott. A történteket eljárás keretében vizsgálják, egyéb részleteket nem közöltek. A babavizeket ellenőrizte a Supermenta program keretében a Nébi. Élelmiszerbiztonsági szempontból valamennyi minta jól vizsgázott, de egy termék a megengedettnél magasabb ásványi anyagtartalma miatt elbukott a teszten, tájékoztatott Helik Ferenc, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnök helyettese.
2: A babavizek esetén sokkal több paraméternek kell megfelelni. Ezek közé a laboratórium vizsgálatok közé tartozik a mikrobiológiai vizsgálat, összes ásványanyag, a víznek a keménysége, a pH-ja, különböző nehéz fémek. A vizsgálat során a forgalomba hozott összes magyar előállítású babavizet bevizsgáltuk. Egy termék esetében találtuk azt, hogy az összes oldott ásványanyag magasabb volt, mint ami a rendeletben előírt. Emiatt a forgalmazását megtiltottuk. Az összes többi a csecsemők tápszerkészítésére, folyadékpótlására alkalmas.
1: Katasztrófa sújtotta övezetnek nyilvánították Bangkokot. Tájföld fővárosában csütörtökön és pénteken folyamatosan zuhogott, több mint 30 centi eső hullott. A víz elárasztotta az utcákat, ezreket kellett kitelepíteni. Az emberek most megrohamozták a boltokat, a térségben ugyanis további esőket jósolnak a meteorológusok. Holnap észak-észak-nyugat felől átmenetileg felhők érkeznek, de a nap is órákra előbújhat, az esernyőkre nem lesz szükség. A szél észak-nyugaton megélénkül, máshol mérsékelt lesz, a levegő 22-25 fokig melegszik. A hét elejére ragyogó napsütést ígérnek, felhő is elvétve téved az égre esni nem fog. Hajnalonta 1 és 10, délután 22 és 26 fok között alakul majd a hőmérséklet, és péntekig nagyjából ilyen marad az idő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Hip-hop és R&B mixben két órán keresztül, ahogy a szombatonként lenni szokott. 6-tól 7-ig én White Boy, 7-től Slim Fit, szombati rezidensünk áll majd a Night Shift lemezjátszói mögött.
0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.

0625551155 SMS üzenet, Viber üzenet, fotók, videók a Viber természetéből adódóan jöhetnek erre a számra, és persze ezen keresztül lehet minket hívni is, és jöhetnek a tippek is. Ha esetleg a 90-es és a 2000-es évekből lenne olyan dal, ami passzolna a hétfői House-hoz, a szombati hip-hophoz, R&B-hez, de eddig nem hallottátok, vagy nem hallottátok volna eleget, akkor nyugodtan adjatok nekünk ilyen tippeket, jó? Szóval bátran 0620 55 55 155, info@bestfmbudapest.hu az e-mail címünk, és persze ne felejtsétek el lájkolni Instán és Facebookon a saját profilunkat. Best FM Night Shift, itt találtok meg minket.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: 160 mixet végighallgatni elejétől a végéig, 1-től 160-ig, azért ez nem kis meló. Ennél nagyobb feladat már csak feltölteni volt őket, de ott van 160 mix a Mixcard profilomon. Szépen pörögnek a számlálók, a legutóbb feltöltött 5-ös pakkon is mennek a meghallgatások. A szabály még mindig ugyanaz, hogyha mindegyik mixen van 100 meghallgatás, akkor jön a következő 5-ös csomag. Szóval aki már esetleg tényleg ezt a 160-at végighallgatta volna többször is, és szeretné, hogy jöjjön az újabb 5-ös csomag, hát akkor ezt a legutóbb feltöltött 5-öt egy picikét nyomja meg, és hallgassa azokat még 2-szer, 10-szer, 20-szor, 100-szor. Tracklista természetesen most is mellékelve van, mixcloud.com/DJ White Boy, ezt a profilt keresétek.

0: time. We shouldn't have left you without a dope beat. Step two, step two, step two, step two, step two, step two, step two. It's been a long time. We shouldn't have left you without a dope beat. Step two, step two, step two, step two, step two, step two. A legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: Én összeszedem a lemezeimet, Slim Fit kiválogatja, hogy miket szeretne játszani. Helyet cserélünk, pici nyújtózás, egy rövid keszünet, és aztán héttől folytatódik tovább a Night Shift, csak már szombati rezidensünkkel, Slim Fittel a lemezjátszók mögött, de a kínálat továbbra is hip-hop és R&B mixben megállás nélkül.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Képernyőmentes élményhétvége gyerekeknek a Kisalsányi Pince soron október 2 és 4 között a Villányi Vörösbor Fesztivál ideje alatt. Egy hely, ahol a gyerek nem néző, hanem résztvevő. Lesz bőrművesség, nemezelés, ötvösség, de akár a hüvelykujjas íjászat is kipróbálható. Bővebb információ és jegyek www.harsanyliget.hu. Villányi Vörösbor Fesztivál október 2 és 4 között, ahol lesz kirakodóvásár és vidámpark is. Pinteken este fellép Pápa Jóci, majd Majka, szombaton a Groove House, Rúzsa Magdi és Heinz Gábor Biga. Bővebb információ www.villany.hu. Jönnek a zsök ajánlatai.
2: Szeptember 30-án az egy kisesti fizika című sorozatunk keretében Vasárus Gábor ad elő vízkészletünk megmentése című előadását hallhatjuk a Művészetek és Irodalom házában. És azt gondolom, hogy hát ez is rettentően aktuális, hiszen egyrészt bemutatja azt a folyamatot, amelyek itt az elmúlt évek vízhiányához, valamint a vízeink minőségének romlásához vezettek. Viszont nem kell aggódni, hogy nagyon negatívak leszünk, mert a megoldásokra fókuszál az előadás, és a helyben azonnal alkalmazható apró lépésekről is szó lesz, plusz persze az országos léptékű lehetőségek is terítékre kerülnek, úgyhogy a vízkészletünkkel kapcsolatos aktuális információkra számíthatunk szeptember 30-án. Végül pedig egy kiállítás, ami egész szeptemberben, sőt majd még októberben is látogatható lesz. Ez az Újjáélet fény kortársa Zsolnai Eozinok címet viseli, és a Zsolnai negyed Sikorszky házában tekinthetjük meg, és azt mutatja be, hogy hogyan tudják a kortárs művészek megújítani a zsolnai kerámia hagyományát a 21. században.
1: Ez volt a programajánló.
0: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
3: Drágább lehet tavasztól a dió. Sóval töltött zacskóban próbáltak mobilokat bejutatni egy budapesti börtönbe. Felhős napos idő várható holnap. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Jóval kevesebb dió termett idén. Előbb a fagy, aztán az aszály okozott kárt a fákban. Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke úgy látja, ennek piaci hatásai jövő tavasszal jelentkeznek, drágulásra készülhetünk.
4: Az idei hazai diótermés nagyjából a harmada lesz egy jó évjárat termésének, tehát 60-70% a terméskiesés mértéke. Az április végi, május elsői fagyok okoztak nagyon nagy károkat a diótermésben. Ha ez nem lett volna elég, további minőségi és mennyiségi veszteségeket okozott az aszály is. Egész Európában jelentősek a kiesések. A szezon második felében, vagyis 2021 tavaszán hiány alakulhat ki dióból a piacon. Előfordulhat, hogy emelkedni fognak az árak.
3: Mobilokat, SIM-kártyákat próbáltak bejuttatni egy fővárosi börtönbe. Az 5 készüléket és a 4 kártyát sóval töltött zacskóba rejtették, a csomagot valószínűleg egy rolleres hajította át kedden a Kozma utcai intézmény magas kerítésén. A részleteket még vizsgálják. A büntetés végrehajtás közölte, a tiltott tárgyak közül továbbra is telefont próbálnak leggyakrabban becsempészni a raboknak, krumpliba vagy

0: és meghalt. Az ügyben 8 ember ellen indult vizsgálat. A történtek miatt mintegy 80 ezer látogató nem jutott be előre megváltott jegyével a Kolosseumba. Az érintettek visszakérhetik pénzüket, vagy más időpontot választhatnak. Híreink végén pedig néhány szó a várható időjárásról. Holnap a pára és kötfoltok feloszlása után gomoly felhők születhetnek, emellett észak-észak-nyugat felől átmenetileg megnövekszik a fátyol felhőzet, de több órás napsütésre mindenütt számíthatnak, esni nem fog. A szél északnyugaton megélénkül, máshol mérsékelt lesz, 22-25 fokot mérhetünk délután. Hét elejére majd verőfényes napsütést ígérnek, esni akkor sem fog, hajnalonta 1 és 10, délután 22 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Na, lezártátok a nyarat. Igen. Jó volt, szép volt, jól sikerült.
4: Nagyon-nagyon jó buli volt.
3: És lesz valami fedett folytatás?
4: Nem igazából, minden nyíltan csinálunk. Jövő nyáron.
3: Fedett ügynökök vagytok, jó van akkor. Na, hát akkor Slim Fit egy órán keresztül mostantól a lemezjátszók mögött, szóval hip-hop és R&B egészen 8-ig itt a Besten.
4: Hello, hello.
2: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift minden szombaton Slim Fittel és a legjobb R&B.

0: legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: Hát és meg sem beszéltük azt hiszem a múlt héten.
2: Micsoda? Hát
1: Stevie Wonder turné.
2: Wow!
1: Már elfogyott az összesen.
2: Ja.
1: Hát, hogy figyelj, tehát, ugye mostanában ugye az van, hogy ilyenkor ilyen, van az online, tehát hiába vagy feliratkozva mindenféle előértékesítésre, ott is az a sorba kell állnod online.
2: Na persze.
1: Tehát amikor beálltam sorba online, és akkor kírta, hogy már csak 69 ezeren vannak előttem, akkor én már éreztem, hogy ebből nem lesz Stevie Wonder koncert.
2: Ez nem lett a napon.
1: Mindegy, hát olyan másod-harmad megosztó oldalakon, talán így egy-két nappal előtte.
2: Én hát ha,
1: és egyébként egész úgymond elérhető, tehát hogyha van egy, akkor Németország, Franciaország, tehát még csak Londonig se kell feltétlenül elutazni, de hát azért se lenne rossz.
2: Így van.
1: Írország, szóval érdemes. Hát ha.

0: Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben. Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: És akkor egy elérhetőség pakkot, úgy, ahogy csak te tudod, négy kedves, dobd ide az asztalra.
2: www.bestfmbudapest.hu és mixcloud.com per DJ és Limfit Hun, és még körülbelül 60 ember hiányzik az ezerhez, úgyhogy várom.
3: És mi is volt az ígéret, hogyha megvan az ezer, akkor őt újabb ezresével rakod föl. Nem kapkodod el. Jó van, mennyi van most fönn?
2: 26.
3: Aha. Tehát akkor mondjuk akkor fölmész 30-ig, hogyha...
2: Igen, 30-31, jaj.
3: Akkor az a 60 ember szedje már össze magát tényleg, jó? Mixcloud.com/DJ és Limfit Hun. Kell az 1000 feliratkozó.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál Slim Fit.
1: Na tessék, Sompolon voltál.
2: Igen.
1: Rihanna nére, A$AP Rockyra.
2: Nem.
1: Nem ez?
2: Nem.
1: Nem is érdekel?
2: Nem.
1: Nem?
2: Nem, engem ő nem mozgat annyira.
1: Az asszony az inkább, mi?
2: Há, hogyne. Jó. Mindenáron.
1: Jó, bár mondjuk szegény, tehát egyszer volt itt Magyarországon, akkor se kellett volna, tehát egy bűnös volt az a szigetes fellépés.
2: Á, azt hallottam, hogy ez nagyon nem úgy sikerült, hogy kellett volna.
1: És az jó, mert nekem mázni volt, én előtte évekkel azért láttam őt Barcelonában, úgyhogy a Calvin Harris volt az előzenekar, ugye? Szóval hogy ez egy eléggé jó felhozatal volt, de igen, akinek ez az egyetlen Rihanna élménye élőben, ha még lesz rá lehetőség, azért próbáljanak rá, azért tud ő nagyon-nagyon jó lenni.
2: Az biztos.
1: Úgy, mint Slim Fit, ő is tud mindig jó lenni, és szerencsére ezt mindig itt szombatra időzíti. Nagyon szépen köszönjük ezt a 60 percet. Én októberben találkozunk, mert a jövő szombat az már az lesz. Na, hello.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Energiahatékonysági címkéket ellenőriz a fogyasztóvédelem. Horrorfilmek kellékeiből nyílt kiállítás Los Angelesben. A felhők mellett napsütés is jut holnapra. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. A kata széleskörű kiterjesztésén dolgozik a kormány, egyebek mellett erről beszélt a miniszterelnök országjárásának szolnoki állomásán. Magyar Péter közölte, ismét lehetővé tennék, hogy a katázó vállalkozók ne csak magánszemélyeknek, hanem cégeknek és szervezeteknek is számlázhassanak, illetve a jogosultak körét is kiterjesztenék. Hozzátette, a kisadózók társadalombiztosítási és nyugdíjjogosultságát is rendeznék. Emiatt a kata havi adóját is emelni kell. Az éves bevételi összeghatárt 19 millió forintra növelnék. Okostelefonok, táblagépek, televíziók, monitorok energiahatékonysági címkéit, termékismertetőit ellenőrzik a fogyasztóvédők. A tavalyi vizsgálatok lesújtó eredménnyel zárultak, mondta Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Az energiacímke meglétét, megjelentés helyét, formai tartalmi követelményeit, illetve a termékismertető adatlapokat egyaránt vizsgálják a kollégáink. Egy A-tól G-ig terjedő energiaosztályos rendszerrel, különböző háztartás és elektronikai cikkekre vonatkozóan. Az ellenőrzéseket a tavalyi tapasztalatok és eredmények is indokolták. Fagyasztókat, hűtőket és bortárolókat vizsgáltunk. És míg a hagyományos üzletekben 33%-os volt a kifogásolási arány, addig a beváruházatnál 63%-nál merültek fel jogsértések.
1: Sejem majmot találtak annak a férfinak a kocsiában, aki tavaly egy tigriskölyköt csempészett Magyarországra. A tiszafüredi férfi autóját csütörtökön ellenőrizték Pomázon. A kismajomnak nem voltak papírjai, jelölése, és magánszemély amúgy sem tarthat idehaza ilyen állatot. A fehér pamacsos sejem majmot a fővárosi állat és növénykert fogadta be most karanténban van. A bíróság elrendelte a csempész letartóztatását. Horrorfilmek jelmezeit és kellékeit

0: A hét elejére ragyogó napsütést ígérnek, felhő is elvétve téved az égre esni nem fog. Hajnalonta 1 és 10, délután 22 és 26 fok között alakul majd a hőmérséklet, és péntekig nagyjából ilyen marad az idő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
3: Best FM a legjobb zenéket, csodás szombat estét kívánok mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Bikim. Remélem jól vagytok, remélem jól telt a hétvége első napja. A férfiak kieverték a tegnapi vereséget, úgyhogy felejtsük el a búz, felejtsünk el mindent, bízzuk magunkat a legjobb zenékre. Kolbi Káját kezdi ezt az órát, ez a Bubbly.
2: Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.

Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék minden nap.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, Isaac Taylor és Zac ekkor még elképesztően fiatalok voltak, a legkisebb Zac mindössze 11 éves volt a siker idején. A vidám dallam mögött viszont meglehetősen komoly szöveg bújik meg. Arról szól, milyen gyorsan múlnak el az emberi kapcsolatok, és az Mbapp pedig pont ezt a rövid időt jelképezi. Szerintem már tudjátok, hogy kiről van szó? Hanson Mbapp, most itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. 2001-ben jelent meg Sophie Ellis Baxter Murder on the Dance Floor című dala, és a brit slágerlista második helyéig jutott. Érdekes dolog, hogy ezt anno Sophie Greg Alexanderrel, a New Radicals egykori frontemberével írta, és a dal már az első megjelenésekor elég nagy nemzetközi siker lett. Aztán 20 év után kicsit újra előkapták a Saltburn című filmek köszönhetően, és 2024-ben újra felkerült a slágerlistákra. Ennyi, ez a Murder on the Dance Floor.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, ritka az az eset, amikor egy előadónak vagy előadóknak egyik dala üti a másikat a slágerlisták élén, viszont az Outkastnek ez sikerült, hiszen a Héjával letarolták a világot, pedig megmondom őszintén, nem tartom egy olyan nagy dalnak, viszont utána jött a The Way You Move, és ez még a Héját is überelte. Úgyhogy én ezt most elindítom, aztán mindenki eldönti, hogy szereti, vagy sem.

Best FM a legjobb zenék. Ha már csinált annó Tupac egy nagyon komoly dalt, akkor nem akarta a videóklipet sem a véletlenre bízni, úgyhogy csinált egy ilyen posztapokaliptikus filmhez hasonlót, ami erősen hajaz a Mad Max filmekre, és hát West Coast Rap, Sivatag és a Mad Max ennél a 90-es években, hát megmondom őszintén, hogy nehéz volt nagyon magasabbra menni, és hát ez mutatta a szám sikerét. Jön Tupac és a California Love!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Program indul a műtéti várólisták csökkentésére. A babavizeket ellenőrizte a Nébi. A következő egy hétben nem nagyon jön majd eső. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Még idén elindul a 10 milliárd forintos program a várólisták csökkentésére. Erről is beszélt a miniszterelnök országjárásának szolnoki állomásán. Magyar Péter elmondta, elsőként azokon a területeken intézkednének, ahol a legtöbbet kell várni, például a csípő és tért protézis, valamint a szürkehályog műtéteknél. 5 milliárd forintot csoportosított át idén a laktanyák rendbetételére a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus közösségi oldalán kifejtette, több mint 30 helyszínen mintegy 200 beruházást kezdtek el vagy fejeztek már be. Felújítottak mosdókat, tantermeket, körleteket és legénységi épületeket is. Mentős is érintett volt a magyar-ukrán mérkőzésen kialakult dulakodásban. A hazai labdarúgó válogatott tegnap 1-0-ra kikapott Ukrajnától a Puskás arénában, a Nemzetek Ligája B divíziójának nyitó fordulójában. A mérkőzés hosszabbításában egy ukrán játékos megkapta második sárgalapját és kiállították. Ezután tört ki a csetepati a két csapat játékosai között. A mentőszolgálat közölte, a rendezvény egészségügyi biztosításában résztvevő egyik kollégájuk is bekapcsolódott. A történteket eljárás keretében vizsgálják, egyéb részleteket nem közöltek. A babavizeket ellenőrizte a Supermenta program keretében a Nébi. Élelmiszerbiztonsági szempontból valamennyi minta jól vizsgázott, de egy termék a megengedettnél magasabb ásványi anyagtartalma miatt elbukott a teszten, tájékoztatott Helik Ferenc, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnök helyettese.
2: A babavizek esetén sokkal több paraméternek kell megfelelni. Ezek közé a laboratórium vizsgálatok közé tartozik a mikrobiológiai vizsgálat, összes ásványanyag, a víznek a keménysége, a pH-ja, különböző nehéz fémek. A vizsgálat során a forgalomba hozott összes magyar előállítású babavizet bevizsgáltuk. Egy termék esetében találtuk azt, hogy az összes oldott ásványanyag magasabb volt, mint ami a rendeletben előírt. Emiatt a forgalmazását megtiltottuk. Az összes többi a csecsemők tápszerkészítésére, folyadékpótlására alkalmas.
1: Holnap a pára és kötfoltok feloszlása után gomoly felhők születhetnek, emellett észak-észak-nyugat felől átmenetileg megnövekszik a fátyol felhőzet, de több órás napsütésre mindenütt számíthatnak, esni nem fog. A szél észak-nyugaton megélénkül, máshol

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most az Aerosmith és az Amazing. 1993-ban jelent meg, és valójában ez egy vallomás Steven Tylertől, amiben a függőségéről, na meg az abból való kigyógyulásra utal. Hát van mire utalni, meg van miből dolgozni, hiszen elmondta, hogy nagyjából milliók mentek fel az orrába, és hogy párszor szó szerint a klinikai halált színéről jött vissza. Úgyhogy gratulálunk, és minden jót, és mindenki vegye róla példát. Nem az előző életről, hanem azután, miután megjavult. Jön az Amazing!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most egy dal, ami teljesen más világokat házasított össze. Sikén ugyebár az elektronikus világból, Bryan Adams pedig a rock világból jött, de amikor ők összetették a fejüket, akkor egy olyan dal született, ami még Madonnát is lenyomta a trónról. Ez a Don't Give Up, én pedig már indítom is.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most Sergio Mendez és a Black Eyed Peas és a Maskenada, és ezt a dalt nagyon jól használta fel anno egy amerikai sportszergyártó cég, hiszen ez volt az alapja ennek a brazil Copacabana feelinges futballőrületnek, amit ők meglovagoltak, és hát atom siker lett. Csak a különböző videó megosztó portálokon milliárdos nézettségei vannak az ilyen reklámoknak. Ennyivel, ki tudja, az tudja, hogy miről van szó, aki nem is érdekli, az viszont menjen fel és nézzen utánam. Nem mindegy, Maskenada most itt a Best FM-en.

0: Night Shift-tel az éjszakába minden délután 6-tól a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs ami felvidít, hogy nincs aki átölel, hogy nincs aki átsegít.

valahogy együtt csak veszünk el. Térkép nem kell, a mobilom lemerül, hogy mi lett a mában, majd holnap kiderül.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Drágább lehet majd a dió, mert gyenge volt a termés. A baleset után 3 nappal megint kinyitott a római Kolosseum. Felhős napos száraz idő várható holnap. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Jóval kevesebb dió termett idén. Előbb a fagy, aztán az aszály okozott kárt a fákban. Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke úgy látja, ennek piaci hatásai jövő tavasszal jelentkeznek, drágulásra készülhetünk.
2: Az idei hazai diótermés nagyjából a harmada lesz egy jó évjárat termésének, tehát 60-70% a terméskiesés mértéke. Az április végi, május elsői fagyok okoztak nagyon nagy károkat a diótermésben. Ha ez nem lett volna elég, további minőségi és mennyiségi veszteségeket okozott az aszály is. Egész Európában jelentősek a kiesések. A szezon második felében, vagyis 2025 tavaszán hiány alakulhat ki dióból a piacon. Előfordulhat, hogy emelkedni fognak az árak.
1: Mobilokat, SIM-kártyákat próbáltak bejuttatni egy fővárosi börtönbe. Az 5 készüléket és a 4 kártyát sóval töltött zacskóba rejtették, a csomagot valószínűleg egy rolleres hajította át kedden a Kozma utcai intézmény magas kerítésén. A részleteket még vizsgálják. A büntetés végrehajtás közölte, a tiltott tárgyak közül továbbra is telefont próbálnak leggyakrabban becsempészni a raboknak, krumpliba vagy szalámiba rejtve is találtak már mobilokat. A sorkatonaságról nyílik kiállítás a Néprajzi Múzeumban. A jövő szerdától látható tárlat azzal foglalkozik, mit jelentett a katonai szolgálat az egyének és családjaik számára, mondta el Kemecsi Lajos főigazgató. A fővárosi intézményt egyébként évente körülbelül 400 ezren keresik fel. Ismét látogatható a római Kolosseum. Az ókori amfiteátrumot 3 napra bezárták egy halálos munkabaleset után. Szerda hajnalban egy 22 éves ipari alpinista villanyszerelés közben lezuhant a 2. szintről és meghalt. Az ügyben 8 ember ellen indult vizsgálat. A történtek miatt mintegy 80 ezer látogató nem jutott be előre megváltott jegyével a Kolosseumba. Az érintettek visszakérhetik pénzüket, vagy más időpontot választhatnak. Híreink végén pedig néhány szó a várható időjárásról. Holnap észak-északnyugat felől átmenetileg felhők érkeznek, de a nap is órákra előbújhat, az esernyőkre nem lesz szükség. A szél északnyugaton megélénkül, máshol mérsékelt lesz, a levegő 22-25 fokig melegszik. A hét elejére ragyogó napsütést ígérnek, felhő is elvétve téved az égre esni nem fog. Hajnalonta 1 és 10, délután 22 és 26 fok között alakul majd a hőmérséklet, és péntekig nagyjából ilyen marad az idő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, 10 óra múlt 3 perccel, ami azt jelenti, hogy félbevágtuk az én shiftemet. Indul a 2. félidő, felfrissülve, felpörögve, felturbózva.

0: Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: A legjobb zenék minden nap.
0: Minden nap.
2: Volt egy álmom, egy szörnyű látomás.

Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék minden nap.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, eljött az az idő, amikor segítek azoknak, akik teljesen vakon vannak a névnapok kapcsán, és már bele is vágunk. Holnap, szeptember 27-én Adalbert névnapja van, viszont a kibővített naptár szerint fel lehet még köszönteni a Damjánokat, a Damosokat, a Döméket, a Dömösöket, a Florentinokat, a Karolákat, a Károlyokat, a Kozmákat és a biztonság kedvéért a Vincéket. Úgyhogy ha van ilyen nevű családtag vagy ismerős, ne habozz, holnap reggel köszönj fel, de küldj neki egy dalt itt nálunk a Best FM-en. Én most például az Aliens Ethnic-et hozom, ez a No Limit.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, általában megszoktuk, hogy a rap az mondjuk arról szól, hogy mennyire kemény vagyok, mennyire gazdag vagyok, micsoda nagy bulik vannak, és a többi, és a többi, és a többi. Viszont annó még 2004-ben Akon megmutatta azt az oldalát is a világnak, amikor úgy nincs szabadságod, elveszik a szabadságodat, úgyhogy a következő dal a bezártságról és annak következményeiről szól.

a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik a French Affair és a Sexy. Viszont a névvel ellentétben semmi közük nincsen Franciaországhoz, hiszen alapvetően ez egy német formáció. Mondjuk jelen esetben mondjuk igaz, Barbara Alcidor az énekesnő, ő Párizsból származott, de nem ott született. Viszont hogyha összegezni kell, akkor annyit tudok mondani, hogy egy német dance alap, francia hangulat és egy könnyen megjegyezhető refrém. Egy európai együttműködés, csak itt nem euróban fizetnek, hanem diszkóval. Ennyi. Sexy. Most itt a Best FM-en.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és legyen egy csodás szombat éjszakátok, aminek indul az utolsó órája, úgyhogy tessék figyelni, tessék hegyezni a fülünket, mert nagyon, de nagyon, de nagyon komoly zenék jönnek. Most például Kelly Clarkson nyitja az órát, ez a Since You've Been Gone.
1: Ez a Night Shift

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, elérkezett az idő, hogy megnézzük, mit rejteget számunkra a holnapi nap időjárása, és azt mondom, hogy vágjunk is bele. 9 fokra ébredünk, az nem sok, 23 lesz napközben, az nem rossz, viszont a biztonság kedvéért lesz pár felhő az égen, úgyhogy talán nem égünk rommá, de ilyenkor még nagyon kell vigyázni, mert nem csak a tavasz ravasz, hanem az őszt sem kell félteni. Úgyhogy ennyit az időjárásról, vissza a legjobb zenékhez. Olive érkezik nálunk, ez a You're Not Alone.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, egy szerelmes dal teljesen más köntösbe öltöztetve. Nekem megmondom őszintén, hogy az egyik kedvencem, mert nem azt a kis ömlengős alapot hozta, hanem egy ilyen kis R&B-s, vidám. Az ember azt gondolná, hogy ilyen kis komédia, de valójában egy nagyon, de nagyon romantikus dal. Ez Busta Rhymes és Mariah Carey közöse. I Know What You Want.

Best FM a legjobb zenék, hölgyek, urak, nem elfelejteni, van nekünk ugyebár egy Facebook és egy Instagram oldalunk, aminek az a neve, hogy Best FM, vagy Best FM Magyarország, esetleg Best FM Hungary. Tudjátok nagyon jól, hogy mi a dolgotok, megkeresni ezeket az oldalakat, lecsekkolni, megvizsgálni, végiggörgetni, és hogyha úgy van, akkor bekövetni és belájkolni minket, amit mi előre is nagyon szépen köszönünk. Most pedig érkezik nálunk ennek örömére Altfull Dodger és Romina Johnson közösen, ez a Moving Too Fast.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, ennyi volt a móka mára. Nagyon szépen köszönöm, hogy együtt rádióztunk. Remélem, jól éreztétek magatokat, és remélem, hogy holnap este 8-kor újra találkozunk, hiszen akkor újra jövök vissza. Addig is mindenkinek minden jót. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Holnap este találkozunk. Ciao, ciao, és persze, ciao!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.